0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 5-e hétfő van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. Ponedeljak je 5. listopada 2026. godine. Počinje dvosatna jutarnja emisija na hrvatskom jeziku. S vama smo do 10 sati uz vijesti, razgovore i dobru glazbu. Danas vas vodimo u Vršendu gdje je otvoren Šokački muzej, novi dom uspomena običaja i baštine tamošnjih Hrvata. Kroz muzejski postav provest će nas Eržika Vranešić u prilogu Renate Balatinac. U novoj sezoni Hrvatskog kazališta u Peču razgovaramo s ravnateljem Slavenom Vidakovićem. Iz naše arhive izdvajamo razgovor s australskim redateljem hrvatskih korijena Peterom Pecotićem, čiji je dokumentarni film Zemljak osvojio dvije nagrade na festivalu turističkog etnofilma na

mori, more. Broj telefona nam je 06 72 369 367.

A bezenyei római katolikus templom harangját hallották. A község lakóinak mintegy kétharmada vallja magát horvát származásúnak. A látogatónak érdemes egy kis időre megállni a temetőnél, ahol a sírkövek feliratai egy anyaországtól elszakadt kis népcsoport identitás keresését, nyelvéhez való ragaszkodását és sajnálatos asszimilálódását tükrözik. A településen aktív egyesületi és kulturális élet folyik. A falu legrégebbi házában a horvát kultúrához való ragaszkodás jeleként gyűjteményes kiállítás látható. A hagyományápolás szép bizonyítéka a 30 tagú felnőtt Jorgován énekkar, valamint az ifjúsági ének és néptánc együttes. A község nyugati határában emelkedik a 18. század elején épített és a 19. században megnagyobbított templom. Homlokzatán a két világháborúban elesettek neveit feltüntető tábla a település lakóinak etnikai összetételét is tükrözi. A templomot az 1960-70-es években felújították. A mennyezetfreskók, a keresztutat ábrázoló képek restaurálását és a festést Samudai József lébénymiklósi mester végezte. A kőműves munkálatokat pedig Práger István kőműves mester irányította. Az orgona egy pozsonyi orgonakészítő mester Vincent Musznyi munkája. Jelenleg a templomnak két harangja van, nagy és kis harang. A nagy harang Zeltenhofer Frigyes harangöntő gyárában készült Sopronban 1922-ben. Súlya 407 kiló. A kis harang szétrepett, ezért 1974-ben újra öntötték. A munkálatokat idős Gombos Lajos Őrbottyányi harangöntő végezte, súlya 41 kiló. A toronyórát Isten segítségével Graf Leitner Lőrinc és családja, valamint Mainz János bécsi lakosok ajándékozták szülőfalujuknak. A templom bejáratának homlokzatán két oldalt Szent Mihály és Szent Flórián embernagyságú szobrai láthatók, melyeket Faragó János soproni kőszobrász restaurátor készített.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A portréban elsőként Szajkó Nándor jazzgitáros mesél életéről, a hazai jazz élet kihívásairól, majd Csütő Gábor és Kovács Edit festőművészpár érkezik hozzánk, akik Cegléden élnek és alkotnak. A riporter Tóti Kenikő.

0: Szajkó Nándor 60-i származású magyar jazzgitáros. Azt vallja, hogy a zene egy olyan közös nyelv, ami által még azt az embert is jobban megismerhetjük, akivel nem egy nyelven beszélünk. Nándor muzsikus családban nőtt fel, így a zene iránti vonzalma már gyerekkorától meghatározta az életét. Jelenleg számos formációban vesz részt. Több neves előadó művésszel volt koncertje, mint például Horváth Plutó József, Toni Lakatos, Robi Lakatos, Bangó Margit és Szőke Nikoletta. Azt mondja, számára a jazz jelenti a szabadságot, az improvizáció pedig a kiteljesedést. Köszöntöm a stúdióban Szajkó Nándort, pontosabban ifjabbik Szajkó Nándort, magyar jazzgitárost, aktív hazai muzsikust, ezt olvastam rólad.
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Mit szeretsz jobban, a juniort, az ifjabbat, vagy hogy szereted, ha szólítanak?
1: Mind a kettőt szeretem. Valaki úgy hív, hogy junior Szajkó Nándor, ifjabb Szajkó Nándor.
0: Hány Szajkó Nándor van a családban?
1: Én vagyok a harmadik.
0: Harmadik Szajkó Nándor, de így is lehet akkor esetleg szólítani, igen. Az is nagyon jó.
1: Ja.
0: Mint semmi, hogy ennyi Szajkó Nándor van a családban, de hogy zenészek a családod, tagjai, a felmenőid. Ugye te Budapesten születtél, egy 60-i származású muzsikus családban is, így is nőttél fel. Mesélj erről a zenés muzsikus családról.
1: Hát édesapám részéről majdnem mindenki muzsikus, nagyrészt kávéházi cigányzenészek, klasszikus zenészek, édesanyám részéről is vannak zenészek. Úgyhogy nagyon nem volt kérdés a pálya, választok. Kicsinek erőltették a hegedűt, mert a nagyapám az prímás volt, és apukám nagyon ragaszkodott, hogy én vigyem a vonalat, de én 2-3 évesen már akkor is gitároztam, nekem gitár kellett, meg zongorát vettek nekem, úgyhogy ma akkor eldőlt, hogy nem vonós hangszeres leszek.
0: A vonós hangszer az ugye egy nívósabb, vagy miért szerették volna?
1: Hát szerintem a muzsikus cigány családokban szerintem ez mindenki bepróbálkozik a gyerekéni azzal, hogy hegedűs legyen. Igen. Nem is feltétlen prímás cigányzenész, klasszikus hegedűs legyen, az egy nívósabb dolog.
0: Ilyenkor egyértelművé válik, hogy mindenki zenész, akkor te is zenész leszel, bár vannak kivételek.
1: Igen, mondjuk én bennem nem volt ez a kérdés. Picit később kezdtem el, klasszikus zenét tanultam legelőször 10 évesen a Kocsis Albert zeneiskolába. Ott Mezei Rita zongoroművész tanárnő kezei alatt voltam 6 évig, és időközben én elkezdtem autodidakta módon gitározni. Tehát én hallgattam otthon mindenféle zenét, tehát apukám hallgatott mindent, tehát klasszikus zenét, kávéházi cigányzenét, bárzenét, jazzzenét, és akkor egyszer volt egy ilyen album a George Benzonnak, és akkor azt meghallottam, gitározik a George Benzon, és nekem ott eldőlt, hogy én gitáros akarok lenni.
0: Na
1: és
0: jó, de ez már 12 évesen volt.
1: Itt 12
0: ennyire
1: éves
0: ne
1: voltam.
0: Siessünk előre, ugye említettél egy dolgot, és ez nagyon érdekes, hogy hosszú évekig autodidakta módon tanultál, de már akkor, igen, is gyerekként számos eseményen játszottál, akár zenekarban, akár szólóban. Ez hogy volt pontosan? Mesélj erről az időszakról.
1: Igen, gyerekként kaptam már felkéréseket, már nem zongorába, hanem gitárral, mert még aktívan tanultam a klasszikus zongorát, és volt olyan, mondjuk egy kép kiállításon, nem tudom, 60-ban is, Budapesten is, ahol felkértek, hogy játszak. Volt partnerem is valamikor, valamikor csak szólóba egyedül, és onnantól kezdve már eléggé komolyan megfogalmazódott bennem, hogy ezt most már kéne valakitől tanulnom, hogy magasabb szintekre lépjek.
0: De várj, otthon nem tanítottak téged? Tehát ugye a hegedűvel bepróbálkoztak, de a többi hangszer az...
1: Hát édesapám foglalkozott velem egy ideig, de ő úgy tartotta jónak, hogy mindig, tehát hogy egy pedagógus azért foglalkozzon velem. Nyilván voltak neki jó tanácsai, jó dolgokat mindig kaptam tőle szakmailag, de úgy konkrétan soha nem szólt bele ebbe a dologba. Felvételiztem a Schneeberger központba.
0: Ez kinek a döntése volt akkor végül is, hogy komolyan kell ezt a zenei foglalkozást folytatni? Vagy ugye mondtad, hogy az édesapád szerette volna, de te mit gondoltál például?
1: Én abszolút így gondoltam én is, tehát, hogy én nagyon szerettem. Édesapámtól is ezt láttam mindig, hogy este öltözik, anyukám vasalja neki az inget, és megy muzsikálni, és nekem ez tetszett.
0: Ez tetszett neked.
1: Igen.
0: Ugye 12 évesen volt ez, amikor először meghallgat
1: George Benson.
0: George Benson. Igen. A Give Me the Night.
1: Így van, pontosan.
0: Ez volt az album címe, és ugye ez lett egy ilyen meghatározó dolog az életedben. Mert hogy igazából te akkor döntötted el, hogy gitáros szeretnél lenni.
1: Akkor már eldöntöttem, igen.
0: Már előtte eldöntötted, ez megerősített talán még.
1: Abszolút.
0: De miért?
1: Igazából a jazzzenére azt mondják, az olyan, mint egy nem tudom, egy ilyen csúnyán mondva, mint egy örökletes ilyen betegség, hogy az embert egyszer eléri, és nincs belőle kiút. Tehát ott valamit átkapcsol az emberbe, és az megváltoztat mindent zenén belül. Van egy szabadság, olyan szabadságérzet, amit nem tud pótolni másfajta stílus. Persze bizonyos kereteken belül nálunk is azért vannak szabályok a jazzbe, de azért van terünk kimozdulni belőle. És ezt tetszett benne, hogy vannak dolgok, amit pont az adott pillanatban én azt játszok, amit szeretnék. Nem azt kellett mindig követnem, hogy fú, most nézem a kottát, és akkor azt nekem pontosan ugyanúgy kell csinálnom, hanem van egy csomó rész, amit én úgy csinálok, amit akarok.
0: Ez az, amit én sosem nem tudok megérteni, hogy olyankor mi történik?
1: Hát olyankor valami, azt még én sem tudom elmondani, valami olyan születik akkor épp, szerintem minden emberbe, vagy egy zenekarba is annyira összhangban van mindenki, hogy akkor konkrétan komponálódik egy új zene épp, amit nem lehet megismételni. Tehát egy, nem tudom, egy 5-6 perces improvizációt lehet már nem fogok ugyanúgy, sőt biztos, nem fogok ugyanúgy eljátszani. Ha az valaki felveszi,
0: és lekottázza, akkor az
1: megmarad. Lesz. Megmarad egy transzkripciónak mondjuk. Igen. És azt újra lehet megtanulni. Volt olyan, hogy a saját improvizációmat felvettem, és csak így eltettem, és utána visszahallgattam. És volt olyan, amit meg kellett tanulnom, mert nem tudom, olyan bonyolult dolgokat
0: játszottál akkor.
1: Amit meg kellett nézem, hogy ezt most jó. Hogy oldottam meg, és hogy akkor csináltad? Kellett egy picit gondolkoznom. Igen.
0: Na, ilyenkor elkapja a hév az embert, vagy mi történik? Mondd el, mit érez olyankor? Tehát olyankor ugye játszik a zenekar, és mindenki így fokozza, teszi hozzá a magáit, de hogy belül mi történik? Mert ugye, ahogy mondod, hát nem is tudtad utólag teljesen pontosan lejátszani, meg nehéz volt lejátszani.
1: Volt olyan, igen, abszolút igen. Volt olyan.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog.
1: Nem tudom, ami nagyon érdekes születik olyankor az emberbe, és az egy kiteljesedés, abszolút.
0: Hol szoktatok ilyet játszani? Tehát hol elfogadott ez, úgymond, hogyha zenéltek? Mert azért elég sok helyen zenélsz.
1: Hát leginkább jazzklubban, jam sessionökön elfogadott. Nyilván, ahol most aktívan játszom a hotelbe, ott ilyen mélyen nem lehet belemenni. De játszunk jazz standardet, de az csak szolidan és finoman. Tehát a Frank Sinatrát, vagy játszunk Billie Holidayt is, akár. Vagy játszunk George Benzontól is, de az picit szolidabban olyankor. Tehát nem is lehet hangosan játszani, de hogyha van lehetőség, a jazz koncert van, ott azért beleadunk apait, anyait.
0: Örömzenélésnek is nevezik, hogy
1: örömzene.
0: Hol játszol.
1: 2020 óta én a Karaván Színház és Művészeti Alapítványán vagyok állandó társulati tag, amit Nyári Oszkár vezet. Nagyon sok projektben, nagyon sok előadásban volt szerencsém együtt dolgozni vele, együtt játszani. 3 éve pedig a Nemzeti Színházba is volt szerencsém bekerülni, ott az Esthajnal című előadásban, mint zenész.
0: Zsokarabánban?
1: Ott is mint zenész, abszolút, igen. És ez egy teljesen más környezet. Tehát színészekkel dolgozni, zenész emberként, az egy másfajta varázs. Ott is a színpadon. Nyilván ott az elsődleges ugye a színészet. Mi inkább kiegészítjük a dolgot, de nagyon sokat ad hozzá az élőzene. Ahogy egyre több színházi darabot is megnéztem, ami élőzenés, a hangulatot abszolút befolyásolja a zene benne.

0: Említetted azt is, hogy hotelben játszol. Ott hány számot kell tudod játszani?
1: Az ilyen ezres számokba kell
0: mérni.
1: Mérni, igen.
0: Tehát annyit kell tudni játszani ahhoz, hogy ott azért az ember
1: igen. Tehát ott olyan
0: igazából megtalálja a helyét.
1: Hát ott, ha magyar vendég van bent a hotelbe, akkor abszolút nagyon sok mindent elő kell venni. Ugye nem csak a kávéházi cigányzenét, az operetteket is elő kell venni, a régi sanzonokat elő kell venni, tehát hogy ott nagyon sok mindent kérnek. Volt szerencsém tanítani is a Covid időszakban. Volt 4 növendékem, aki járt hozzám aktívan, és az azért megtetszett akkor a
0: kik
1: tanítás.
0: Kik akarnak tanulni zenét? Tehetséges gyerekek, vagy csak hobbiból tanulják?
1: Tehetséges gyerekek voltak. Volt, aki hobbiból.
0: Roma gyerekek?
1: Volt olyan is, aki nem volt roma, és abszolút érdekelte. Tehát ő nem lett zenész, más lett a hivatása neki, de azzal is kiegészült.
0: És mit tanítottál neki?
1: Gitározni tanítottam őket, azon belül jazz-t, könnyű zenét, popzenét, meg akinek kellett, szolfést is, zeneelméletet.
0: A jazz érdekli a fiatalokat?
1: Érdekli őket, és ráadásul úgy, hogy nem is tudják, hogy jazz-t hallgatnak. Tehát valamikor azt mondja valaki nekem, hogy én nem szeretem a jazz zenét.
0: És aztán kiderül.
1: Aztán kiderül, hogy még ő nagy rajongó, csak egy másik ágat szeret, mondjuk azon belül. De abszolút kedvelik egyébként.
0: Ugye a zenei világban lavírozni, még akkor is, hogyha az embernek ugye zenészek voltak az ősei, nem egyszerű, azt hiszem.
1: Abszolút.
0: Milyen ez a zenei világ?
1: Egyszerre nagyon szép, meg egyszerre nagyon fárasztó is valamikor. A koncertező részére is igaz, és a vendéglátó részére is. Tehát van, amikor az embernek nincs úgy kedve, vannak rosszabb napjai az embernek, mondjuk rosszul alszik, rosszul kell fel, és ugyanúgy menni kell. Amikor eljön az az idő, olyankor nincs is probléma. Lehet az egész nappal, amikor elindulunk valahova, utazunk, dugó van a pályán, nem érünk oda, csúszik a koncert, valami történik a hangszerrel, mindig van valami, és amikor oda kerül a sor, amikor színpadra állunk, ott teljesen megszűnik olyankor. Tehát ott megszűnik minden, és csak a zene van.
0: 4 évvel ezelőtt, 2022-ben 3. helyezést értél el zenekaroddal a Lakatos Ablakos Dezső emlékére rendezett 5. országos jazz zenei versenyen.
1: Így van, pontosan. A magyarországi jazztansokos konziból jöttek akkor, akik OK-n is tanultak, akik végzősek voltak, tehát itt az Egresiből, a Bartók Béla konziból, Vácról jöttek, és elég komoly mezőny volt akkor, nagyon jó zenekarok voltak, akik mai napig is nagyon aktívak a jazzzené életbe. Nagyon színvonalas volt, komoly zsűrivel, nagyon komoly díjak voltak. Volt versenyszellem, volt értelme azért készülni. Jó volt az az időszak.
0: Az elismerés az jól esett.
1: Hát persze, ez egy megerősítés, hogy valamit jól csinálunk, és csak így tovább. Én ezt úgy fogtam fel, ezt a 3. helyezést.
0: Milyen a magyar cigány jazz? Lehet-e ilyennek nevezni például, és hogy mihez hasonlítanád, mihez van közelebb zeneileg?
1: Ez egy egyéni megfogalmazás, nagyon már csak azért is, mert a magyarországi cigányok szerintem az az egyetlen egy népcsoport, tehát így a romákon belül, akik mindenféle zenei stílusban tudnak közlekedni. Tehát, hogy én hallottam már magyar cigányt játszani jazzt, úgy, mint egy amerikai, vagy hallottam már román zenét játszani, lautár zenét játszani is, vagy szerb zenét játszani, klasszikus zenét, és ha még a szintó vonalát is megnézzük, azt is hallottam már úgy játszani magyar cigányt, mint egy szintó cigány. Az a konkrét dzsangó stílust. Valamikor olyan szinten tudja valaki játszani, hogy el kell gondolkozni, hogy most ki játszik.
0: Olyan színvonalasan.
1: Igen, igen. Játszik. Abszolút.
0: Külföldön milyen sikere van?
1: Nagyon szeretik. Tehát, hogyha meghallják valakit, hogy a jazzisták, hogy magyar cigány, az nagyon szeretik őket ilyen. Mi is akárhol jártunk, azért mindig örültek. Mert azt tudták mindig, hogy mi vagyunk azok, akik mindent tudunk játszani. És azért is jöttek szerintem mindig Magyarország, szerintem régebben is a kávéházi cigányzenékeszekhez azért jártak annyian, mert mindent játszottak ők is. Nyilván nem konkrétan olyan mértékben játszottak jazzt, mondjuk, mint az amerikaiak, de ismerték a standardeket. És már kaptam kérdéseket, hogy ezt mégis hogy? Hogy tanulták? Vagy ez honnan jön? Ez a sok zenei műfa honnan jön? Annyit tudok nekik mindig mondani, hogy mindent hallgatunk, mindent játszunk gyerekkorunk óta. És ez azért formálódik bennünk. A magyar cigányzenét én egyszerűen azt valaki ráérez, az, amit a jazz zene. Lehet egy bizonyos részét tanulni, de vannak olyan részeit, nem lehet tanulni. Tehát, hogy meg lehet tanulni konkrétan a dalokat, de hogy kell úgy előadni, úgy eljátszani, ahogy az a nagykönyvben is le van írva, az komplex dolog. Arra rá kell érezni. És az szerintem évek, hosszú évek.
0: Szajkó Nándor, hogyha 10 év múlva találkozunk, mik a terveid? Mit szeretnél? Elég nagyon fiatal vagy még, úgyhogy
1: tervezni lehet.
0: 10 év az már neked sok, azt mondod.
1: Az nagy idő azért.
0: Nagy idő. Hát attól függ, mennyi dolog történik az ember életében, mert ha semmi, akkor észrevétlenül megy el, ha viszont sok dolog történik, akkor évtizedeknek is tűnhet. Remélem, hogy neked sok dolog fog történni, de te mit tervezel? Vannak elképzeléseid? Tudsz-e nagyokat álmodni?
1: Én mindig mertem nagyokat álmodni. Most is így vagyok ezzel. 10 év múlva szeretnék egy konkrét saját zenekart, amiben azt a zenét játszom azokkal az emberekkel, amit én is szeretek, vagy konkrétan, amit én szeretek. Szeretnék akkor egy diplomát is már szerezni, szeretnék lediplomázni.
0: Milyen diplomát szeret?
1: Jazzgitár tanszak érdekel engem abszolút. Érdekel a zene elméleti része is, de inkább a hangszeres. A jazzgitár tanszak, hát illetve, hogy a zenén kívül még 10 év alatt az ember azért a családot is szeretne alapítani.
0: Hogy... Hát vannak itt tervek bőven.
1: Igen, vannak tervek, igen. Világot látni, utazni sokat.
0: Igen, de még olyan sokat nem jártál külföldön.
1: Még annyira nem. Így az európai országokban, így a környező országokban voltam, de tengeren túlon még sajnos nem.
0: Zenélni. Igen. Hová szeretnél eljutni? Vagy melyik az a színpad, ami neked egy nagy álmot jelent?
1: Hát a Blue Note-ba. Egyszer el szeretnék jutni. Nem is a New York-iba, a Tokióiba. Ott igen. Egyszer játszani.
0: És ugye említetted, hogy egy saját zenekar, és gondolom a saját zenekar az már...
1: És saját zenével is.
0: És saját zenével.
1: Igen.
0: Lenne egy elképzelésed arról, hogy kik azok, akikkel mondjuk akár hosszú ideig együtt játszanátok majd.
1: Mondjuk az énekese, az a mennyasszonyom a párommal.
0: Igen, akkor mondjuk el most már a nevét is.
1: Bakondi Jászmin, ővele szeretnék, illetve gondolkozok még a zongoristán, doboson, nem tudom, a basszusgitáros az egyértelmű, megvan az az unokabátyám, Horváth Útó Józsi, akivel szeretnék játszani.
0: Hát ezen van még rá időd.
1: Van még rá időm, de így már azért a tervek, a vonalak azért megvannak bennem nagyjából.
0: Hát nagyon sok mindent felsoroltál, én csak 10 évet mondtam, lehet, hogy arra egy picit azért több idő is kell majd, de én kívánom, hogy sikerüljön neked, és sikerüljön az álmaidat megvalósítani.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen a meghívást is.

0: Küzdelmes utat tudhat maga mögött az állami gondozásban felnőtt Sütő S. Gábor, festőművész, grafikus. De ő minden nehézség ellenére azt vallja, hogy a gondviselés által olyan emberek is kerültek az útjába, akik mérföldkövet jelentettek sorsa alakulásában. Egy ilyen találkozásból született a két évtizede tartó kapcsolata a szintén festőművész Kovács Edittel. Gábor munkásságát a posztimpresszionista és a figuratív, expresszív kifejezésmód egyedi ötvözete jellemzi. Alkotásaiban a természetben megfigyelt fény-árnyékjátékok és a mély lelki tartalmat hordozó emberábrázolás egyaránt központi szerepet kap. Edit munkáiban pedig gyakran jelennek meg a lakóhelyükhöz, Cegléthez és környékéhez tartozó életképek és tájképek is. A pár nagyon szerencsésnek tartja azt, hogy egymásra találtak, immár 20 éve kiegészítik és építik egymást, de mindig is a művészet marad az, ami a legszorosabb köteléket jelenti számukra. Köszöntöm a stúdióban Sütő S. Gábor festőművészt és grafikust, illetve élettársát, Kovács Edit festőművész grafikust.
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Kezdjük akkor a bemutatkozást most Gáborral, hogyha megengeded, kedves Edit. Gábor, te ugye Bonyhádon születtél, és gyermekkorodat állami gondozásban töltötted. Hogy Igen. kerültél oda az állami gondozásban? Mit tudsz erről az időszakról, életednek erről a részéről? Milyen emlékeid maradtak meg?
2: Hát így azért visszagondolva, hát elég sok idő eltelt. Az máig nem derült ki, hogy 2 éves koromig ugye hol voltam, és így 3 éves koromtól döntött a gyámhivatal, hogy állami gondozott leszek.
0: És 3 éves korodig semmilyen emléked nem maradt?
2: Semmi, tehát abszolút semmi emlékem nincs sajnos. Ugye a csecsem otthonban kezdtem, ez Szekszárd volt. Szekszárd után Hőgyészre kerültem, de mivel a gyámhivatal megtudta, hogy vannak testvéreim, ezáltal ugye át kellett kerüljek Fadra. Na most azt én még máig nem tudom, meg szerintem ők sem, hogy köztünk valós testvéri kapcsolat van, mert ugye több nevelő vagy gondozóba felmerült, hogy nem hasonlítunk egymásra, de az anyáról ugye Farkas Julianna, az ugyanaz. Csak hát kiderült, hogy nálam nem Farkas Julianna, hanem Farkas Júlia. Ez évek alatt derültek ki, mert most nem olyan rég, talán pár éve, ugye? Kezdtünk el nyomozni a szülők után.
0: Még csak most kezdted el, igen?
2: Hát nem csak most kezdtem, korábban is csináltam, vagyis kerestem, csak olyan dolgok álltak fent, hogy igazából megállítottak ezzel. Azt mondták, hogy fessen. Ne keresse a szüleit, fessen.
0: Elég sokan elmondták már itt ebben a stúdióban, hogy 20 éves korukban lehetőségük nyílott arra, hogy megismerkedjenek a szüleikkel. Tehát, hogyha a szülők is szeretnék, akkor össze lehet hozni egy ilyen találkozást. Uh-huh. Akkor ez nálad ezek szerint nem volt
2: nem.
0: ez a lehetőség.
2: Nem volt ez a lehetőség.
0: Tehát akkor az előtte való időszakról nem sokat tudsz mesélni, és arról, hogy milyen volt a gyermekotthonban, mire emlékszel vissza, mikortól vannak az első emlékeid?
2: Hát talán a 4 éves koromtól leginkább. Akkor ugye kikerültem nevelőszülőkhöz, Dombóvárra, és már akkor én ugye a sok ceruza filisztól, tehát én már akkor rajzolgattam, tehát nagyon egy ilyen elég kivételes gyerek voltam. Hát voltunk 300-an, de mindig én voltam az, aki soha nem állt be a sorba, tehát én elvonultam, és én rajzoltam, firkáltam, tehát egyéb ilyen dolgaim voltak. És ugye a nevelő szüleim felfigyeltek a tehetségemre. Ő nevelő anyukám az zongoratanárnő volt, most már ugye nyugdíjas. Ő nagyon sokat bevitt az iskolába hozzá, és akkor ugye ott a zongorákat, meg egyéb hangszereket ki lehetett ugye próbálni, és én nagyon sokat játszottam. Nálam inkább a zongora, ami megmaradt, meg talán a hegedű. És akkor nevelő anyukám szólt be, és levelet is írt az igazgatóságnak, hogy egy nagyon nagy tehetséget lát a fiúban, és hogy nem lehetne kiemelni a gyermek otthonból, tehát valami lehetőséget keresni neki. A Gandhi alapítványt kereste föl nevelő anyukám, és velük tartott nagyon hosszas kapcsolatot. Már eljutott odáig, hogy a Gandhi alapítványhoz engem elvisznek ugye Pécsre. És akkor ugye bekerültünk az igazgatósághoz, és ott közölték, hogy 300 gyerek van ebben az otthonban, és nem tehetik, és nincs rá lehetőség arra, hogy egyetlen egy gyereket kiemeljenek, és az az egyetlen egy gyerek lehessen valaki. Tehát nekem ugyanúgy be kellett állni a sorba 300 gyerek közé.
0: Pedig lehet, hogy más is lett volna tehetséges, és a tehetségeket azért érdemes lett volna kiemelni, de gondolom, hogy valamilyen szakmára építették a dolgot. Mindjárt folytatjuk, csak akkor azért szólaltassuk meg Editet is, aki ugye szintén itt van veled, mert most már, hogyha jól tudom, 20 éve tartoztok össze?
1: Igen,
0: 20 éve. 20 éve. Te ugye anyai ágon sváb vagy, apai ágon pedig roma családból származol. Igen. Milyen volt egy ilyen vegyes nemzetiségű családban felnőni? Milyen pluszt adott ez számodra?
1: Hát a válasz nagyon egyszerű, mert engem a sváb nagymamám nevelt. Néha apám elvitt a cigány nagymamámhoz, akit nagyon szerettem. Nagyon egy fantasztikusan tiszta úri nő volt, így kell, hogy mondjam. De én nem tudtam azt, hogy ő cigány. Tehát ez nem volt téma a családban. Tehát ez a cigány kérdés, ez mostanában kezdett el foglalkoztatni. Miután megismerkedtem egy csomó cigánnyal a művésztelepen, hogy hoppá, hát bennem is van egy vonóhúzás, és kíváncsi voltam, hogy vajon milyen lehet ez. Mert hát engem svábul neveltek, mondjuk kinyíltan, ami azt jelenti, hogy a becsület, tisztesség, rend, nyugalom, fegyelem, és akkor ezzel szemben állt ugye a laza cigány élet. Ennek köszönhetően van bennem egy ilyen kettősség, hogy egyik oldalam az nagyon szabályos, és rendszerető, és pontos, a másik pedig ennek az ellenkezője. És akkor sose lehet tudni, hogy épp melyik pukkan föl, de a festészetem egyértelműen szerintem a apám oldaláról jön, mert apám is nagyon tehetséges volt. Hát végül is 3 éves korom óta festek.
0: Ugye a művészet iránti érdeklődésed már kisgyerekkorodban megmutatkozott. Igen. Miket rajzoltál akkor?
1: Kiskoromban?
0: Igen.
1: Hát általában konfliktuskezelés volt, mert hogyha történt valami esemény a család, mondjuk a házon belül, akkor én azt lerajzoltam. De ha mással nem, hát a kilöttyentett paradicsomlevessel. És még azért elmondani, hogy nem tudtam, de ábrázolni már akkor is tudtam a szomszéd Gyuszi bácsit, ahogy a macskámat elkapja, meg ilyeneket. Ez a nagyapámnak nagyon tetszett.
0: Tehát ilyen szituációkat rajzoltál?
1: Szituációkat rajzoltam, és mindig azt mondta, hogy hiha művész lesz ebből a jányból. És ezt nem tudtam, hogy mi lehet az a művész, de úgy voltam vele, hogy biztos valami nagyon jó dolog, mert végre én is különleges vagyok. Van egy ikertestvérem, és ő is kérdezte, és én belőlem mi lesz? Hát, te belőled egy nagy mormota lesz, ha nem kezd fel az ágyból szólni. Viccesen mondta a nagyapám. És ez egy ilyen nagyon pozitív élményt adott nekem akkor.
0: Igen, azt feltételezett, hogy szemben a sváb származásoddal ugye a roma származás hozta meg inkább ezt a művészi vénát.
1: Hát, apám színész volt, anyám költő. A nagymama, a cigány nagymama színésznő volt, és a Rákosi Szidi tanodájába tanult, és én úgy tudom, hogy az első mozgófilmekben szerepelt.
0: De festő nem volt senki?
1: De nem volt festő. Tehát így nem tudom, hogy honnan jött ez a festészet valami. Heted íziglen, nem tudom, valahonnan jött.
0: Gábort kérdezném, mert ugye, ahogy mondtad, hogy a művészi tehetséged az már neked is szintén kisgyermekkorodban megmutatkozott, amire ugye felfigyeltek a nevelőid és a tanáraid is, de ugye ez nem volt egyszerű, tehát ez sok küzdelemmel járt, amíg igazából felfedeztek. Azt mondtad, hogy nevelőszülőknél voltál, aztán visszakerültél megint az állami gondozásba?
2: Nem. Tehát a nevelőszülők ugye örökbe akartak fogadni. Az édesapa nem mondott le rólam, tehát ezáltal nem tudta kivenni, így minden ugye szünetekbe, húsvét, karácsony vagy nyári szünetben vittek csak ki magukhoz, tehát nem tudtak örökbe fogadni.
0: Hogyan alakult tovább az élet? Tehát hogyan bontakozott ki ez a festészet iránti érdeklődésed? Mert ugye olvastam olyat rólad, hogy ezért különc voltál mindig, tehát hogy próbáltál félrevonulni, festegetni. Miket rajzoltál te olyankor? Ugye most az Edith itt elmondta, hogy ő ilyen szituációs rajzokat készített.
2: Ez jó volt.
0: Láttad egyébként az Edith gyerekkori rajzait? Meg voltak őrizve?
1: Nem, már nincsenek voltak meg.
2: A gyermek otthonnak ugye volt, még van is, még egy park része, ez egy kis erdő volt, és én mindig oda vonultam le. Tehát az, hogy én mit rajzoltam, vagy mit festettem, a platánfákat például, ahogy a fák közé ugye behatol a fény, és az milyen szépen simul a fán, és a fán hogy csapódik le a talajra, a fűre, a fűnek milyen színe lesz például. Tehát mindig ezeket kerestem és lestem. És akkor még egy ceruzám volt még, tehát ugye festék az nem igazán volt, de ceruzával tehát rengeteget rajzoltam, és akkor satíroztam, és akkor fény, és akkor az ujjammal igazítottam a fényeket, hogy minden a helyén legyen, tehát élveztem. Tehát amíg ugye mások játszottak, gyerekkorban mit lehet csinálni, játszani a szabadidőmben. Én már akkor kerestem valamit, amivel felismerhetem önmagamat, tehát amivel egyesülhetek. Tehát éreztem azt, hogy nem tudok úgy beállni, úgy játszani. Most nem azt mondom, hogy soha nem játszottam a társaimmal, vagy nem bockodtunk, de nekem mindig ez volt az első. Tehát, hogyha vacsoránál például ugye sorba kellett állni a fal mellett, én miért lógtam ki a sorból? Mert az én fejem oda felhőre nézett, míg a többiek itt tök egyenesen erről az ebédlő fele, sorbaállás van, de a sütőnek fönt van a feje, és bámulja a naplementét. És akkor csak azt vettem észre, hogy kaptam vagy egy pofont, vagy egy nagy kokcot, barackot a fejembe a nevelő tanártól. És akkor többiek még rajtam röhögtek. Amit ugye anyu lezongorázott, én azt vissza tudtam játszani. Nem ismertem a zongorát, se a billentyűt, vagy a zongora fölött volt egy gyönyörű nagy festmény, és a festménynek a színeit, a hangokat ütöttem le, hogy én mit éreztem, mi jött át a színekből, én azokat a billentyűket leütöttem. És le volt döbbenve, hogy azt mondja, ilyen nincs.
0: De a patronáló szülő bejárt hozzád néha.
2: És elvitt Dombovára, ő hozzájuk egy hétre. Húsvétkor, karácsonykor, értem. Nyári szünetbe például.
0: És te anyunak hívtad?
2: Igen.
0: Mit jelentett számodra ez a szó akkor?
2: Az anya?
0: Igen.
2: Hú, hát ha így erre így gondolok, hogy összeszorult tényleg a szívem. Nagyon sok mindent.
0: Az anyakép az milyen benned? Tehát így, hogyha egy vászorra kell tenni, akkor milyen?
2: Hát ez egy jó kérdés. Volt egy időszakom, amikor ugye próbáltam megfesteni őt, és belenéztem a tükörbe, mert ugye az állványom mögött, majdnem mögött van egy nagy tükör, és így saját magamban kerestem őt, hogy nézhet ki. Tehát így néz ki, mint én, tehát ez a mandula szem, hullámos haj, ez a vékony csontos arc, és próbáltam megfesteni. És végül is egy hihetetlen káosz, fekete, ilyen firka lett az egész képből. Az lett az egész képből. Tehát egyszerűen nem jutott el odáig a látásom és a belső érzésem, hogy valós arcot tudjak látni édesanyámról. És egy hihetetlen nagy fekete folt lett az egész.
0: Hát mert ez van benne.
2: Igen, tehát az, hogy nem tudok. Így van. Tehát ez van valóban. És végül is, képzeld el, a festmény megmaradt, nem festettem át, és azért úgy nekem vannak rendszeres visszajáró vendégeim, akik ugye nagyon szeretik a munkáimat, és ott volt a sarokban a kép, és felvett, és azt mondta, hogy valamitől ez a kép tele van fájdalommal. Tehát ugye a vonalvezetés, a képnek a textúrája, az hol erősebb, eszpresszív hatása volt, mondja ő, hogy ért hozzá a munkáimhoz, és mondtam neki, hogy jó lesz palettának. Nem, ő ezt meg szeretné venni. No, ne, hát hogy adnám már azt oda? De ő ezt meg fogja venni, és mondtam neki, hogy itt van a palettán, vedd meg, mert ez színes legalább. Nem, neki az a kép kell. És képzeld, megvette a képet, és eltelt talán egy hónap, és felhív, hogy szuper lett a kép, paszpartú, meg képkeret, hogy átküldi fotón. Tehát és teljesen ledöbbentem. Hogy így keretben, hogy amikor már ugye keretben van a kép, akkor kap egy olyan, mint az embernél a ruha, akkor fel van öltöztetve. Ez a kép fel lett öltöztetve, és egy hihetetlen. Én mondtam is neki, hogy ennyire szomorú képet képes vagy kitenni a faladra? Azt mondja, igen, mert ez neki valamiféle tanulást is ad, valamiféle felismerést ad. Ja, végül is rákérdezett, hogy mi a címe a képnek. Hát édesanyám portréja.
0: Ó, ez megdöbbentett?
2: Nagyon. Tehát ő olyan szinte ledöbbent, és nem is ismerte nagyon a múltamat, hogy én ki vagyok igazából, és akkor megkérdeztem, hogy ezek után kirakod a falra, azt mondja, mindenképp. Szóval ezt neki, nemhogy neki a gyerekeinek is meg fogja mutatni, hogy ilyen egy anya. Egy művész barátomnak az édesanyát látjátok kint a falon.
0: Az első önálló kiállításodat már ugye általános iskolás korodban meg is rendezték. Mert ugye te 20 éves korodik voltál gyermekotthonban.
2: Igen, igen.
0: Ahol ugye énekeltél és táncoltál is, de ugye a festészet volt az.
2: Igen, a festészet maradt meg. Hát ugye a grafikával kezdtem. Mert ugye ceruzám az mindig volt. Hát és még mi az egészben a legszebb, hogy ugye egy idő után már kinti gyerekekkel jártunk iskolába.
0: Mennyire nyílt meg egy másik világ számodra?
2: Amikor már ugye nem a nevelotthonban volt az iskolánk, hanem már kiárhattunk, igen. Ugye a többi gyerekekkel jártunk iskolába. Az nekem volt a csoda, tehát akkor éreztem igazán azt a szabadságot, amikor már más gyerekeket is lehetett látni. Tehát ugye akkor már valahogy színesebbnek, kicsit elengedettebbnek éreztem a lelkemet, tehát másképp láttam a világot, a körülöttem lévő környezetet, tehát másképp léptem minden eszemben. És a kinti gyerekek ugye tudták, főleg a Nóra, egy kedvenc osztálytársam, máig tartjuk a kapcsolatot. A Nóra volt az leginkább, és talán az Andrea, akik hoztak nekem színet szeruzát. Tehát megbetették az anyukájukkal, hogy a sütőnek papírt, színet szeruzát, vagy ilyen akvereles gomb festéket tudjanak behozni. Ez nekem egy akkora ajándék volt, el nem hiszed. De azt mondtam a tanárnőnek, hogy ki kell mennem vécére képzelni, de soha nem felejtem el. Elmentem az iskola háta mögé, elkezdtem kézzel festeni. És agyóra keresett az egész iskola. Azt hitték, hogy van baja lett a Sütő Gábornak.
0: Hát ezért mondom, hogy küzdelmes út volt, mert elég sokat szenvedtél, de amiatt, hogy talán ilyen megszállottság volt benned a festészet iránt.
2: Igen, tehát annyira éreztem, máig bennem van ez, hogy érzem, hogy festenem kell. Tehát most, hogy jöttünk ugye fel Budapestre, nem tudnék autót vezetni így hosszú távon, mert elbambulok. És már megcsináltam a balesetet, vége.
0: Ezért Edit vezetett.
1: Há, persze.
0: És nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek, Ceglédről jöttetek.
1: Ceglédről.
0: Akkor folytassuk is Edittel. Ugye számodra az általános iskolás éveid voltak a meghatározók. Ki ismerte fel a tehetségedet? Ki bátorított?
1: Ez a festészet, ez egy nagy púpa hátán a gyereknek, mert a óvodás koráig éltetik a szülők, hogy milyen ügyes, jaj, de aranyos. Ahogy elkezdődik a betűvetés tudománya, felejtsen el mindent, és az F betűnek nem kell ám csőrt rajzolni, meg így tovább. Úgyhogy az életem első pár éve, az első, második, harmadik osztály egy pokol volt. Ráadásul matematika szakos osztályba tettek, ráadásul nem egy osztályba a testvéremmel. Aztán kikönyörögtem, hogy átkerüljek abba az osztályba, ahova a testvérem járt, mert ő nagyon jó tanuló volt. Na hát onnantól kezdve az én tanulmány eredményeim is megugrottak, és akkor már béke volt, amikor megérkezett Klári néni. Klári néni, Hoffmann Klára, egy patikus művész volt, hosszú haja volt, nagyon tetszett nekem, ahogy bejött, egy jelenség volt, hosszú stólába az osztályterembe, és egész másképp tanított. Eleve, akik nem akartak festeni, rajzolni, azokkal nem is foglalkozott, de akik akartak, azokkal nagyon is, hogy foglalkozott, és ugye megtanítják a gyereknek, hogyan kell tulipánt rajzolni ceruzával, és igen, akkor halványan kiszínezni, hogy nehogy kimenjen a vonalról. Na hát az én tulipányaim azok robbantak, és ez nagyon tetszett Klári néninek, és akkor eljártam hozzá magánórákat venni, fönt lakott a Budapest szálló mögött, volt egy nagy műterme, és akkor már tényleg irányítottan tanultam a szakmát. Csendéleteket festettünk pasztelkrétával, befestettem a nagymamám kuktáit a konyhában. Szóval ez egy állandó programom már vált, csak hát aztán hirtelen jött a nagy lehetőség anyámnak, mert kiküldték NDK-ba, az akkori NDK-ba magyar tanítani, és vitt minket magával. És így aztán Klári nénivel sajnos megszakadt a kapcsolatom.
0: De én úgy tudom, hogy ott is kapcsolatba kerültél egy oktatóval, grafikus művésszel. Ő miben ösztönözte?
1: Hát ott is addig
0: művészi fejlődésedet.
1: Amíg rátaláltam erre az emberre, volt ott egy sziget, úgy hívták, hogy Pálsznitz, és a Pálsznitz Insel, és annak a közepén volt a Haus der Jugend, a ifjúság háza, és én oda bementem, és találkoztam ezzel az emberrel, és elmondtam, hogy én festeni akarok, és ő volt a Gibichensteini főiskolának a tanára. És bevett vendéghallgatóként. És akkor én minden este felé kész volt a leckém, átbicikliztem a város másik oldalára, és fölmentem, ez egy hegytetű volt, gyönyörű vár, és ott bizony 20 évesekkel voltam együtt, együtt tanultunk. És ez olyan alapokat adott nekem, mert a németeknél egészen másképp tanítanak, mint a magyaroknál. Magyaroknál az elengedettség, a lazaság, egyérintésűség, egyéniség. A németeknél ott megtanítanak rajzolni. Ott kockológia van, ott szabályok vannak, és azt tudni kell, hogy a fény, a vetett árnyék. Úgyhogy ilyeneket tanultunk, és a mai napig is mondják az ismerősök meg a művésztársak, hogy én ötvözöm ezt a kettőt, mert van egyszer ez a feszes német vonal, és van az oldottabb. Úgyhogy Udo Beversdorfnak hívták, egy nagyon híres NDK-s grafikus művész volt, már nem él, azt hiszem. És aztán megint fordult a körszínpad, visszajöttünk Magyarországra. Bekerültem a gimnáziumba. Ott megint nem lehetett rajzolni, festeni. Volt egy rajzóra. Igen, ám csak, hogy azt az egy rajzórát Bálint Endre tartotta. Letépett karimájú kalapba ott ült az asztalnál, és nem érdekeltük egyáltalán, mindenki írta a matekleckéjét. Én meg oda mentem hozzá, hogy de hát én szeretnék rajzolni. Akkor megmutattam pár rajzomat, és mondta, hogy menjek el a Ferenci képzőművészkörbe 14-5 évesen, ami itt volt a fő utcába. És onnantól kezdve én minden este oda elmentem, ott leültem a bakra, ott volt a modell, és rajzoltam. színnel. És olyan tanáraim voltak, mint a Molnár Józsi bácsi, remélem még él, nem tudom, ez már biztos 99 éves, meg Luzsica Árpád, Luzsica Lajos az apja. És hát ez volt az alma mater, onnan nőtt ki mindenki, akik később bekerültek a főiskolára. Hát én is majdnem bekerültem a svábi osztályában, már nulladik évfolyamos voltam, amikor terhes lettem. És akkor így gondoltam, majd ráér, majd később majd felvételizek. Tehát soha nem mentem már többet akkor vissza.
0: Igen, ezt sajnálod-e, hogy nem tanultam?
1: Hát most hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, mert akinek van főiskolai végzettsége, annak belépője van mindenhová. Aki nem, az amatőr, dilettáns, autodidakta. Hiába 10 évig jártam utána a svábi óráira, a Strobl a Lajos utcába. Tehát én képeztem magam. Nekem szükségem volt erre a mester, ugye a mester. Úgyhogy jó lett volna, ha azt megcsinálom, de másik oldalon viszont nagyon sok ismerősöm kiégett ott. Tehát nem tartott ki ugyannyira a nagy lelkesedés sokáig.
0: És hogyha Németországban tanultál volna tovább, akkor mennyiben lettél volna másabb festő? Vagy mondjuk, ha összehasonlítjátok most egymás művészetét.
1: Hát úgy volt eleve megtervezve az életutam, hogy én oda visszamegyek Gibichensteinba, ha elvégeztem a középiskolát. És én mindig igazat mondok. Ez egy nagyon nagy hibám. És most is igazat mondtam, mert én nem tudom miért, de volt egy ilyen, elvágtam az ujjamat, és elájultam. És rám fogták, hogy én epilepsziás vagyok. És akkor egy darabig még szedegettem a gyógyszert, végül én saját magam elmentem egy másik orvoshoz, aki megállapította, hogy nem. De mikor van egy ilyen alkalmassági vizsga, és nem mehet külföldre az, aki epilepsziás. És akkor fölállítottak ott sorba, és akkor megkérdezte ott az orvos, hogy valakinek volt-e ájulása, és én megjelentkeztem. Na, ezt nem kellett volna. Pecsét, kész. Úgyhogy nem mentem vissza Gibichensteinba. Ha oda visszamentem volna, akkor ma én tervezném a német autókat. Ez egy ilyen formatervező főiskola. És nagyon szerettem Halliban élni, különben nagyon visszavágyom. Tehát van egy ilyen német lelkem. Kialakult egy német és egy magyar lélek. És hát így alakult. Aztán megszületett a gyerek. Biztos tudod, hogy ha az embernek gyereke születik, akkor ott se lát, se hal, de ötör, csak a gyerek. Úgyhogy akkor 4 évig babakocsi tologatás, és így tovább. De folyamatosan jártam valahova mindig, amit mindig csináltam. Aztán utána elváltam, és újra férjhez mentem, és ott született egy második gyerekem.
0: Közös gyereketek van?
1: Nincs. Úgyhogy ott született egy második gyerekem, ott építettünk egy nagy házat, összeépítettünk hetet, havat, aztán elváltunk. Aztán kezdtem megint mindent előről. Úgyhogy,
0: és megtaláltátok egymást Gáborral.
1: Amikor már úgy minden oda lett, akkor megtaláltuk egymást.
0: Két művész egymásra talált. Gábor, te ugye időközben dolgoztál egy gyárban, 3 műszakban, vagy egy súlyos baleset következtében egészségi állapotod jelentősen megromlott.
2: Igen.
0: És hosszú időre kiestél az aktív életből, de ugye a festészetet akkor sem adtad fel, a művészet az mindig egy kapaszkodót jelentett számodra.
2: Így van, az valóban egy nagyon erős kapaszkodó volt az életemben.
0: Ezt az időszakot elmesélnéd, hogy történt?
2: 17 lettem, amikor ugye gyárba dolgoztam, 3 műszak, és ugye a munka mellett jártam esti iskolába, tehát ott gimnáziumot megszereztem, és utána ugye folytattam a gyári munkámat, és az mellett én ugyanis festettem, tehát tovább festettem. Tehát ugye már lehetőség meg volt arra, hogy tudjak annyi pénzt mindig félretenni, hogy tudjak venni festéket. És akkor a festés ugyanis folytatódott, persze mindig kint festettem, tehát állandóan a természetben, de már egy idő után, ugye már egyre többen felfigyeltek igazából a munkáimra, és már kaptam már meghívásokat, kiállításokat, tehát ugye Tolna megyében több településen volt kiállításom. Aztán ugye megyékről megyére itthon Magyarországon, aztán majd kikerültem ugye külföldre is a képe. Inkább legtöbb alkalom a képeim csoportos kiállításban kerültek ki. Aztán a gyári munka egy idő után ugye megszakadt, és pontosan ez véget, hogy el kellett döntenem, hogy most maradok a gyárba és dolgozok 3 műszakba, vagy maradok a festés mellett, és azt fogom úgy folytatni, hogy tanulok közben, tehát ugye a festészetben tudok tanulni, és volt egy festőművész, aki Molnár M. György volt, ugye ő nagyon sok éveken keresztül tanított festeni, tehát hogy az alapokat ugye ott tanultam meg, ő egy művésztanár, Paddon, Aztán ugye jött a Vati József, Gáti Marian, majd végén ugye Budapesten már a Szászenre figyelt fel a munkáimra, és leginkább külsőm, ami nagyon érdekelt, azt mondta, hogy teljesen eltérek így a hétköznapi emberektől. Ja, már itt Budapesten ismerkedtünk meg.
0: Te kiállításod, az első, az milyen élmény volt?
1: Először a Pálvölgyi Cseppkő barlangban volt kiállításom.
0: Milyen képekkel?
1: Még azokat a képeket én ilyen falfestékkel festettem, és ilyen göcsörtös képek voltak, kicsit úgy kipuposodott a
0: tematika,
1: stílus. És ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, tehát például volt egy kép, amiben nem látsz semmi más, csak a vízfelületet, rajta egy hattyút, és a vízfelületen visszatükröződik egy ablak, ami így mozog az ablak a vízen, meg egy ember, aki valószínűleg áll az ablak előtt, az feje lefelé van, mert csak a víz tükröződést lehet látni. Nem nagyon foglalkoztam én ezekkel a kiállításokkal. Azalatt az idő alatt festek egy másik képet, tehát míg megszervezek egy kiállítást.
0: Hány képet festettél már életedben?
1: Hát van, vagy 300 otthon, többit már eladtam, vagy több is talán. Minden nap, minden második nap elkészül egy kép. Többnyire, hát ugye voltak ezek a figuratív, ahol táncolnak, mozognak, artisták, igen, akrobaták, stb.
0: Szeretted a, igen, már
1: a mozgásos képeket. Nagyon sokat festettem aktot, női aktokat, mert volt modell, bent a főiskolának volt egy ilyen előkészítő tanfolyama, és minden évben oda eljártam, és ott egy hatalmas nagy műterem volt, és ott voltak a modellek, és ott volt a tanár, mester, és ott nagyon sok aktot festettem. És mostanában meg szeretek kiülni a tájba, csipnek a szúnyogok, mászkálnak rajtam a hangyák, fölburul a festék rá a fejemre, és akkor születik belőle egy kép, és akkor az a kép olyan, mint egy konzerv, vagy mint egy dunsztos üvegbe zárt lekvár, és hogy megnézed azt a képet, ott van rajta a forróság, a meleg, az illat, a madárcsicsergés, minden bele van festve a képbe.
0: Gábor, amikor az ember azt hiszi, hogy már minden rendben van az életében, és innen vannak a dolgok, akkor egyszer csak történik valami. Ugye 2005-ben elveszítetted a feleségedet, aki hosszú éveken át támogatott téged sok mindenben. Ez ugye egy érzelmi válságot is okozott számodra, egy művésznek különösen, ugye az érzelmi válság az az egész életére kihat. Miben változott meg az életed ezáltal?
2: Nagyon sok mindenben, azt hiszem. Nem tudom, valahogy elvesztettem akkor egy időre úgy igazából a szabadságomat, és valahogy a festészet érdekes módon továbbra megmaradt, sőt, akkor jobban erősödött bennem, hogy valami miatt dolgoznom kell. Tehát most nem azért, mert neki kell majd bizonyítanom, mert azt érzem, hogy itt van továbbra is velem, hanem talán egy kicsit gátolni akartam azt a feszültséget, azt a rettentő nagy hiányt, amikor ugye beléptem a szobába, akkor csak az utolsó levett papucsa maradt ott, meg a beágyazatlan ágy, és egy hihetetlen nagy üresség volt bennem. Ez olyan sokáig tartott ez az üresség. Tehát úgy éreztem, hogy hiába megyek ki a szabadba, hiába megyek egy másik településre, nem érzem, nem tudom befogadni a fényt, nem tudom befogadni a hangokat, semmit, csak az a hihetetlen nagy üresség van előttem is bennem. És volt is egy ilyen sorozatom, ami igazából pont erről szól, az utolsó nap, október utolsó napján. Ez egy kisebb sorozatom, ami máig megvan, és ugye ez le van dobozolva, tehát ez nem volt kiállítva, és azt hiszem nem is lesznek kiállítva. A színeket abban az időben elvitte saját magával. Tehát akkor úgy éreztem, hogy nem tudok már színeket használni. Az előbb mondtam, hogy annyira üresség volt bennem, hogy nem tudok befogadni színeket, hangokat, semmit. De viszont a festészetem az annyival változott meg, hogy mondjuk a plenér festészetnél együtt tudtam működni valahogy az idővel, és tudod, hogy miért? Mert mindig attól féltem, hogy valamit nem adhatok át, valamit nem érek utol, és el fogom veszíteni, és megtörtént. És sajnos ez úgy történt meg, hogy nekem azt ígérte, hogy haza fog jönni, én viszont ugye megfőztem otthon, meg amit kellett, ugye megcsináltam, és én hiába vártam őt. Nem jött haza. Most a festészetnél ugyanez van, hogy nem várhatok holnapig, tehát nekem addig ott kell állni az állvány mellett, amíg az a kép el nem készül. Valakit úgy elveszíteni, hogy megbeszéljük, hogy mikor jön, vagy arra vigyázni, hogy ne olyat mondjak neki, hogy megsértsem például. Tehát ez nálam ez egy ilyen dolog, és megszakadt nálam az, hogy majd folytatom. Nem tudok visszamenni már. Tehát az az érzés, amit látok, és amit magamba szívok, azt akkor ki kell mondanom. Nem várhatok.
0: hajléktalan is voltál ebben az időszakban, vagy egyáltalán nem így foglalkoztál azokkal a hétköznapi rutinokkal, amikkel kellett volna, vagy ami az élet fenntartásához feltétlenül szükséges.
2: Igen, hát egyedül maradtam, tehát az, hogy tudta a város, hogy mi történt. Mégis úgy éreztem, hogy tehát nem kaptam egy olyan, tényleg egy baráti támogatást például, vagy azt, hogy bementem az önkormányzathoz tényleg segítséget kérni. Tehát mindig azt mondtam, hogy az ember tényleg bajban van, menjen is merjen megszólalni. Elutasítottak, hogy fiatal ember, meg tud állni a lábán, de mégis hajléktalan lettem. Sajnos az lettem, de az az érdekes, hogy még ott az utcán is a zsebemben mindig volt ceruza. És papírtöm mindig volt nálam, ez egy jegyzetfüzet igazából, mert azt mindig zsebre tudtam tenni. És szerencsém volt, jött a nyár, tudod? És valóban hajléktalan lettem. És én ugyanúgy rajzoltam, és tudod, hogy tudtam megint talpra állni? Úgyhogy el tudtam adni a rajzaimat ott, kint az utcán. És ezeket a pénzeket össze tudtam úgy gyűjteni. Most se vagyok egy vastag, de akkor szerintem voltam olyan jó 39-40 kiló. Ilyen fél hosszú hajam volt, és már sokan úgy néztek rám, hogy Jézus Krisztus fekete hajam volt. És volt egy orvos, aki úgy vett egy képet, de felfigyelte erre a munkámra, hogy olyan érdekes rajzai vannak. Tehát nem egy szokványos grafika, hanem ami én vagyok, és ami átjön nekem, de legjobban az éhség, ugye? Tehát amikor az ember nagyon éhes, akkor már másképp lát, gondolkodik, rajzol. És ez az orvos több képemet megvásárolt, és többért, mint amit én kértem, és az összegyűjtött pénzemből ő segítségével képzeletet tudtam kivenni egy szobát. És akkor kezdtem el megint új életet.
0: Az élet milyen érdekes azért, hogy egyedül nem megy, tehát kell a segítő.
2: Hát megszületni sem egyedül születtem, voltak orvosok, akik ugye segítettek.
0: Hát meg 2007-ben ugye megismerkedtél Edith Gáborral, és azóta is ugye együtt vagytok, rendszeresen részt vesztek különböző művészeti programokon, alkotótáborokban, kiállításokon. Milyen ez a közös élet, és milyen volt ez az egymásra találás? Milyen volt Gábort így megtalálni egy ilyen állapotában, amikor ennyi mindenem már keresztül ment, amikor megismerted az ő életét, akkor te mit gondoltál erről, hogy lesz közös életetek, és hogy ez hogy fog beilleszkedni abba? Te, aki ugye Németországban is szocializálódtál, és hogy elmondod, hogy ott azért elég kockák voltatok mindenben, volt, és igen. Kockásak, igen, és nagyon precízek, és előre kiszámítottátok a dolgokat.
1: Ez úgy történt, ez az egész, mint amikor belé csap ámor nyila kb. Én nem hittem így, hogy ilyen létezik. Végül is egyedül maradtam, hát elváltam másodszor is, ott ültem a hatalmas házamban, és egy pár év után úgy döntöttem, hogy én most már szeretnék újra kilépni a világegyetembe, és hát nem szégyen, most megint megmondom az igazat, föladtam egy újsághirdetést, és ő meg jelentkezett rá.
0: Tehát így találtátok és, meg egymást?
1: És akkor még papír alapon volt egy Express újság, és tényleg jött egy egész csomó levél, és az egyikben volt valami kemény, és mi lehet ez? Kinyitottam, és ott volt benne egy ekkora fotó, hót profi fotó különben, őróla. Már ez érdekes volt nekem. Aztán láttam, hogy sokkal fiatalabb, mint én, de fest. Hát sem. Abból baj nem lehet, hogyha megnézzük a festményeit, gondoltam.
0: Aha, szóval ezért volt az a közös pont, ami és akkor, rögtön megfogott.
1: És akkor, nem, ez szó se lehet, ilyen hülyeséget ne is találja ki. Visszamentem az irodába, belöktem a leveleket a szekrénybe, kész, nem próbálkozok senkivel. Aztán csak unatkoztam, azt megint elővettem. És így ment el két hét. Két hét után felhívtam. Akkor olyan aranyos hangja volt a telefonban, és rögtön mondta, hogy de hát én Cegléden lakom. Hát Cegléd nem a világ vége. És akkor elmentem hozzá, künköstkor. És vettem neki 3 csoki tojást, de még nem ismertem.
0: És csoki tojást künköstkor, ez nagyon
1: nem
0: jó.
1: Nem künköstkor, bocsánat. Húsvétkor.
0: Ja, húsvétkor.
2: Igen, azért néztem is.
1: És akkor megérkezek Ceglédre, és hívom, hogy merre kell menni, és ő nem tudja, hogy ő hol van. És átívja a szomszédot, hogy mondja meg nekem, hogy ő hol van. Mondom, ez nagyon furcsa fiatalember lehet. Csak oda találtam valahogy. Hát ott áll a szomszéd a ház előtt, integet, hogy vigyázz, nehogy beleess az árukba. Mondom, miért esnék én bele az árukba? Az elmegy, és akkor átugrok az árkon, majdnem beleestem különben. Bemegyek, sehol egy lélek. Állok az udvar közepén, várok. Hát nem számítottak rá, hogy jövök, vagy mi van most. És akkor egyszer csak felöbbent a függöny.
2: Fehér függöny.
1: Előbukkant mögüle, fekete hajával, és akkor... Te fested a szemöldököt, meg a szempillát.
2: Nem,
1: szempilla.
2: A szempillámat.
1: Ez igazi, ez a szempilla?
0: Ez volt az első kérdésed.
2: Igen.
0: És te mikor megláttad a szép szőkenőt?
1: Hát csodálkozott.
2: Igazából nem is tudom, olyan kicsit olyan nevetségesnek tartottam ezt az egész dolgot, hogy éreztem, hogy valami nagyon nagy változás fog történni. Tehát vele biztos, hogy minden olyan lesz, amit én kerestem. Tehát a közös festészet ugye nálunk úgy működik, hogy megbeszéljük egymással, hova megyünk festeni, de hát ugye a munka után még mindig van a nagyházban rengeteg feladat. Jó, azt is megbeszéljük. Ha látom, hogy ő már teljesen ki van merülve, akkor én gyorsan végignyalom az egész házat, ellátom az állatokat, és akkor ugye megkérdezi, hogy akkor mehetünk festeni? Készen vagyunk, menjünk festeni.
0: Összhangban vagytok, de volt akkor, mikor fellebbent a fehér függöny, és meglátta őt?
1: Akkor voltam sokkal, vagy darabig. Aztán bevittek egy ilyen kis szobába, mondtam, biztos az előszoba, és félnek, hogy ellopok valamit, mert egy nagy ház volt. És
0: többen is voltak ott?
1: És a hátsó kis részben voltunk.
2: Többen laktak, tehát ez egy ilyen közös udvaros valami
1: volt. És akkor mondom, most jó, hát akkor most itt ülünk, ha majd biztos mindjárt bemegyünk a nappaliba. Ez kiderült, hogy az volt az ő lakása. És akkor ott maradtam egy darabig, aztán hazamentem, és akkor megint visszamentem. Aztán főle, erdőkertes cegléd. És akkor egyre csak ott maradtam. Akkor gondoltam, hogy nekem kéne az a ház onnan erdőkertesről, mert ott van a mosogatógépem, meg a cuccaim, meg minden, hát akkor valamit, igaz, hogy nagyon nagy, és nem lehet eladni ekkora házat, de hát valamit csináljunk már. És akkor találkoztam egy emberrel, aki el akarta velem cserélni.
0: És így kerültél Ceglédre.
1: És így kerültünk Ceglédre.
2: Így tudtunk ugye összeköltözni, hogy Editnek is egy döntést kellett hoznia.
0: És hány év éltek már ott?
2: Hát eltelt már 20 év.
1: 2007 óta van
2: ez. Nem 20 év.
0: És ahogy Gábor elmondta, azért nagyon sok mindenben, tehát a legtöbb dologban 90%-ban vagy 99%-ban egyet értetek a dolgokban. És pont azért talán, mert közös az érdeklődésetek,
2: is, igen.
0: Meg tudjátok beszélni ezeket a dolgokat, és ugye ez azért egy jó alapja egy kapcsolatnak.
1: Ez így van.
0: Nagyon szép volt ez a kis történetetek, és nagyon vicces is volt, ahogy elmondtad. Mm-hmm. Azt ugye nem mondtad el, hogy amikor megismerted az ő életét mélyebben, az mennyire vonzott vagy taszított téged, de ezek szerint vonzott.
1: Tehát nem az, hogy vonzott vagy taszított, hanem úgy éreztem, hogy ez az ember el fog veszni nélkülem. Elé kell egy karú. Bocsánat, az én vagyok. A német kantosságommal és kockásságommal, hogy igen, hogy ki kell fizetni a telefonszámlát, el kell rendezni a dolgokat.
2: Festék.
1: Le kell vizsgáztatni a kocsit, elfogyott a fehér festék, kutyák mit fognak este enni.
2: Megmúlt még a kutya.
1: Tehát ezek ilyen logisztikai, amikor már éhes vagy, akkor már késő. Mikor elkezdesz főzni, akkor azt tudod, hogy abból holnapra lesz ebéd, és akkor azt előkészíted, beszerzed a hozzávalókat. Valahogy így kiegészítjük egymást.
0: Gábor, te hogy érzed?
2: Én az Edittel azt hiszem, egy ötös lotot nyertem. Megmondom őszintén.
0: De jó hallani.
2: Mindig azt mondtam, mert ugye többen mindig megkérdezték, hogy mekkora palettád van, és milyen színes. Mondom, olyan, mint a feleségem. Ő a legszebb szín az én palettámon. Hát ezen mindig dőltek a rögéstől. Én azt hiszem, semmit nem bántam meg. Tehát az, hogy egymás mellett vagyunk, én úgy érzem, hogy nem csak a festészetben, hanem lelkileg. Tehát az Edit is érzékeny, hát művészileg, ugye mondják mindig ezt. Nagyon sokat tudunk egymásért tenni, én úgy érzem. Tehát egymást építjük. Tehát vannak napok, amikor ő nincs jól, akkor nekem ott a helyem. Akkor lemondok minden programot, de nekem ott a helyem. Ha én vagyok olyan állapotban, akkor képes erre az Edit is. És olyan fáradt már szegény, és én mint egy beteg vagyok, és oda fekszik mellém, és a kezét ráteszi a vállamra, hogy mi a baj, mi történt. Tehát nálunk ez működik. Ettől jó, mert mindig megkérdezik, hogy ti együtt vagytok még mindig. Gyerekek, nem vagyunk egymás tulajdonja. Tehát ez nem arról szól, hogy én elzárom az egész világot előtte. Mi egy nyitott könyv vagyunk. Tehát a mi kapcsolatunk bizalmas. Én nem hazudok neki, ahogy ő sem hazudik nekem, és így kell tudni élni. Ez az életitka, hogy szabadon kell hagyni a másikat, hogy ki tudjon bontakozni. Ha most neki kedve van festeni, akkor be fogok menni, és megfőzöm az ebédet.
0: Szóval a festészet az nálatok, én úgy látom, hogy az egy szent dolog.
2: Igen.
0: Idézőjelben éve, tehát, hogy...
1: Szeretett fa. Ez egy ilyen szeretett fa.
0: Sütő Gábor és Kovács Edit, én nagyon szépen köszönöm.

0: tért. A hangmérnök Németh László, a riporter Tóth Ikenikő nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
2: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
3: Dragi poslušalci, trdno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Monoštri so nejdavnih že 25-krat organizirali mednarodno likovno kolonijo ali molarsko srečanje. Naši intervjuvanci do v našem radijskom programe po ABC negučali ene vogrske, druge slovenske. Togde prvi Djord Čuto iz Bekeščobe, šter je letos bil že 22-krat, vsak šopot je veseli, ko ga organizatori pozovejo.
1: 22. alkalommal vagyok én itt a 25 évből. Már az nagyon nagy dolog, hogy az embernek elismerik a munkáját, meg azt, amit csinál, és ennyiszer meghívnak. Ez egy nagyon-nagyon jó érzés, és örülök neki. Az ember nem tudja magát kivonni a mindennapi hírek, a mindennapi dolgokból. Akár mennyire is az ember egyedül szeret lenni a műtermébe, ami a legtöbb gondolati szabadságot adja, de csak szól a rádió, vagy elkap a gyújságot az ember, és jönnek olyan információk, amik itt elkezdik a gondolatát addig-addig formálni, amíg ezek képé nem állnak össze, és ezt meg tudja az ember csinálni a műtermébe, ezeket a képeket. Forró témák, nem akarok politizálni soha, de mindig belecsúszok egy ilyen dologba, de soha nem az agresszív részébe, hanem én mindig jót szeretném ebből kihozni, amikor festek képeket. Nagyon szeretek egyedül lenni a műtermembe. Itt készülnek el azok a képek, amiket utána az ember úgymond életművinek is tud tekinteni. Ahhoz, hogy ezek az ott megálmodott képek létrejöjjenek, ahhoz azért kell egy bizonyos változás. És ez a változás, ez nekem általában a művésztelepeken szokott eljönni, amikor más emberekkel, más barátokkal, más tájon vagyok, más inspirációk érnek, és ez az embernek egy nagy változás, és amikor hazamegyek, és az egyedül vagyok a műterembe, akkor tudom ezeket megvalósítani, ezeket az elképzeléseimet.
0: Nejsmo se splojdjanov spominali, kaj je Molar Zoltán Fodor Lengyel lani malo eno serijo kejpov o kinejzarskej plaminaj. Ovak pa žive na Španjolskom, je gojev nagrajenec, zdaj pa že 10 mesecov v Kini vodi en muzej.
2: Én elég sokat vagyok Kínában, igazgatom a Ningbói Múzeumot, kiállításaim vannak, és sokat, nagyon sokat utazok ide-oda. Ezek az akkor elkezdett képek, azok egy majdnem 60 képből álló sorozatban illeszkedtek be, aminek aztán volt egy nagyon nagy kiállítása novembertől márciusig a Pekingi Modern Múzeumban. Annak egy itthoni változatát kezdtem el tavaly egy pár képpel. Ha már úgyis benne vagyok ebben a kínai témában, mert most is onnan jövök, ott most egy 23 méteres képet fejeztem be, egy 2000 évvel ezelőtt élt festő Wallinak hívták, aki a Song dinasztiában festett egy akkor hatalmasnak számított 5 méterszer 30 centis sejemre egy kínai tájképet, és ennek a feldolgozása, amit én most megfestettem 3 hónapig Kínában egy 20x3 méteres képen. Nyilván Kínában nem embereket meg alakokat festesz, mert az őket igazából nem érdekli. A természet szépsége, és miután hatalmas Kína, nagyon sok mindent látsz, nem csak az óriási megapoliszokat, hanem tényleg a természeti csodákat. Nekem szerencsém van, hogy miután sokat utazok ott, sok helyre eljutottam, és sok benyomás.

nyomásom volt. Ezeket akartam már akkor is megfesteni, ezzel az új sorozattal is, és amit most itt folytatok, egy hét után, hogy hazajöttem Magyarországra, gondoltam, hogy akkor nem még hozzáfestek ehhez a kollekcióhoz itteni szentgotthárdi gépeket is. Szentgotthárdhoz nekem már 2014 óta van szoros kapcsolatom, amikor az első szerelmesek fesztiválját, azt az én kiállításommal a Templom Galériában nyitottuk meg. Akkor született a barátság a polgármesterrel, Huszár Gáborral, családjával, és hát azóta ez a barátság bővült, már meghívtak a művésztelepre. A szentgotthárdi fürdőben egy hatalmas képem, ez az 5 méteres kép. Van egy szentgotthárdi szobortervezet, amire arra várunk, hogy egyszer végre legyen annyi pénz, hogy ki is lehessen önteni, az ott van a madridi műteremben. Nekem már magához a városhoz elég sok közöm van. Itt tudok találkozni olyan kollégákkal, akiket évente egyszer látok, és végre tudunk kicsit kommunikálni. Nekem ez nagyon fontos, hogy miután 11,5 hónapig nem beszélek magyarul, végre hazajöhetek egy hétre vagy 10 napra, és akkor végre tudok beszélni kezdni magyarul is. Szentgotthárd az egyébként is a szíve nagyon húz, ez egy szép, kedves város. 14 óta ez a munkakapcsolat is kialakult, ez folytatódott, és van mai napig is így van. Remélhetőleg egyszer meg tudjuk nyitni az Oldán Múzeumot itt, aminek tavaly adományoztam több mint 60 festményt.

0: Od župana Monoštra Gabora Husara smo najprva pitali kak še pomen ma za Varaš vrtavstavletni jubilej molarskoga srečanja iz več rosagov.
1: Város szempontjából mindenképpen értéknövelés. Én hiszem azt, hogy ami a város központjában történik, annak kihatása van a környezetére. Remélem azt, hogy a városban lakók és az ide látogatók azt a szellemi pluszt, ami itt alkotódik minden évben, most már ugye 25. éve, az viszik magukkal. Akár csak egy kiadvány, egy prospektus formájában, vagy hát a 15 éves évfordulóra megjelentetett könyv, amit most ugye tovább szeretnénk gondolni erre a negyedszázados évfordulóra. Tehát a szellemi plusz az értéknövelésen felül, én azt gondolom, hogy ez a két legjelentősebb történet a város szempontjából. 2010-ben, amikor én polgármester lettem, akkor az akkori képviselő testület 100%-ban mellette volt, hogy igenis egy ilyen értéknevelő tevékenységet őrizzük meg értékeinket, védjük értékeinket. Ezt tartjuk mind a mai napig. Barátságok szövődnek. Az itt alkotó 10 művészből 4-5 mindig olyan, aki évek óta visszatér, akár Göntér Endre, akár Csuta Gyuri, akár Kovács művész úr, de hát Király Ferencet és hát a többieket is említhetném. Csuta művész úr 25-ből 22-szer itt volt. Nélküle talán el se lehetne képzelni ezt a művésztelepet. Ezeket a lelkületeket a művészek viszik a saját környezetükbe, viszik a hazájukba, a családjukba, és a más-más művésztelepekre, és én remélem, hogy pozitív képet festenek Szent Gotthárdról. Gondolják meg, hogy pár másodperces reklám hány millió forintba kerül a televízióba, vagy bármilyen média felületen. Itt meg egy héten keresztül, ha csupa pozitív élményt kapnak tőlünk, a barátságok miatt is, akkor ezt ők szórják szét az egész világon. Van itt Kínából hazajött spanyol festő, van finn festő, van horvát, szlovén, korábban olasz, Európa minden tájáról. Hát ők viszik ezt a gondolatot. Úgyhogy ez egy hatalmas reklámérték a művészeti tevékenység fölött a városnak.
0: Voditeljica Slovenske zveze Varaš je Andreja Kovač, ki je zvin Varaškoga kancelaja druga financerka, štera spena za migor drži enokedenski molarski tabor, je med drugim povedala, ko za zvezo pomeni te jubilej.
2: Letos imamo največ umetnikov takih, ki so že nekoč bili tukaj. To so prosili tudi organizatorji, strokovni vodja. Drugačno je tudi v tem, da je malo daljša. Vedno smo imeli tak za teden dni, zdaj je letošnja kolonija za 10 dni. 25 let je mogoče tudi prispelo temu, da so izredno aktivni, kreativni. Res je izdal iz sebe čudovite umetnine. Vsi so mnenja, da je monoštrska likovna kolonija nekaj posebej. Naša naloga je, da za njih zagotovimo primerne okolje za ustvarjanje. Zahvala temu so pa te čudovite umetnine. Monoštrska likovna kolonija je vedno dala v ospredje tudi vzgojo mlad. Smo veseli in ponosni na to, da dejansko bivše dijakinje, učenke, ki so začele tukaj pri nas na likovni koloniji, ker one so se vmes učile, ampak danes delajo že doktorat, na primer, iz likovne umetnosti. Upamo, da tudi v bodoče, v uporabi v naši okolici, bomo kar nekaj umetnikov imeli, ki bodo bogatili našo kulturno dejstvovanje. Smo veseli, da tudi danes imamo iz osnovne šole, iz srednje šole in celo do fakultete. Prihodnost likovne kolonije je zagotovljena. To je nekaj, kar je ogromno prineslo v zvezi Slovencev na Mačarskem, slovenski skupnosti in tudi mestu. S tem nehat ne bi smeli, zaradi tega, ker to je vseeno eno tako bogatstvo, ki predstavlja našo pokrajino, bogatstvo v smislu umetnin. Kamorkoli lahko greš na prireditve, predstavitve, kajkoli, mi imamo nekaj nest. Mi imamo dejansko umetnine iz monoštrske likovne kolonije. Kot sama narodna skupnost smo tudi pomočjo naše likovne kolonije tudi bogatejši. To, da pa vzgajaš tudi prihodnjo generacijo za to področje, je pa tudi že nekaj, kar kaže vnaprej. Da je pa konec enega obdobja, 25 let, vseeno četrt stoletje, smo se odločili, da bomo izdali eno monografijo monoštrske likovne kolonije. Monografija letos bo mogoče sestavljena do konca in naslednjo leto pa gre v tisk. Monoštarska likovna kolonija bo dobila novo monografijo, ki bo predstavljeno zgodovino 25 let.

0: Onno Laura Palčo je mlada študentka z Pešta in je bila pol leta Erasmusova štipendistka te v Rime. Kok je vče njej v Italiji kaj pomagalo?
1: Igen, rengetegszer beszélgetünk, és mivel egy térben vagyunk, sokszor átmegyek hozzájuk, és ők is jönnek hozzám, és nagyon jól esik, hogy törődnek velem. Ebben a légkörben sokat tanulunk egymástól. Mindig azt gondoltam, hogy valami kifort ötlettel jövök ide, de ez sosem sikerül, és mindig a művész szelep ad inspirációt. Most is egy vacsora alkalmával jutott eszembe ez az ötlet, hogy egy fügefát festek. Azt gondolom, hogy a művészetemet mostantól ezt fogja meghatározni, mivel keresztény hitem van, ezért ezzel kapcsolatban az életünk, a hitünk gyümölcseivel foglalkozok most jelenleg. Róma gyönyörű város, tele van kultúrával, antik emlékekkel, múzeumokkal. Nagyon jó lehetőség volt ez a körülbelül fél év arra, hogy magamba szívjam ezt a sok művészeti alkotást. Legjobban talán a Galléria Borghese volt az, ami rám óriási hatással volt, az a sok festmény és persze Bernini szobra is.
0: Slikár Ferenc Kovács za 8. križen a svojoj pükle je prišel z Varaša Siklós, šterje provoka so slikari na svete že vse doj namalali. Bog drage, s kem se te um zdaj spravila?
2: Hát most én úgy gondolom, hogy csak a színekkel foglalkozom. Hát a Pollock megcsinálta Amerikában már régen, hogy vödörrel csorgatta a festéket. Hát én is próbáltam ilyen színhangulatot teremteni, ami semmi konkrét nincs, csak a színek egymáshoz való viszonya, és ahogy az ember ránéz, akkor milyen érzéseket vált ki az emberből. Ezzel az új technikával fogom, mert életmű kiállításom lesz a Siklósi Várhoz. És hát egy három terem van az első teremben, a kezdetek, a középső teremben csak akvarellek, és harmadik teremben pedig ugye a keresztény kultúra, és gyakorlatilag ez az új dolog, amiket most csinálok, tehát amikor már semmi konkrét, realista vagy naturális dolog nincs, hanem csak a színek vannak egymás mellett. Hideg színek, meleg színek együtt vagy külön-külön, ami én gondolom egy kicsit érdekes.

0: Akademski slikar Mirko Rajnar z bližnje Murske Sobote, 44 let včil malanje, je prvo pot prišel na kolonijo.
1: Jaz sem zelo vesel, da so me povabili na to kolonijo. Sicer sem bil že večkrat povabljen, ampak se nisem odločil za to, da bi sodeloval, ampak zdaj pa sem se odločil in ni mi žal. Jaz sem stalno hotel, da bi nekaj naredil, nekaj takega, kar me spominja na Monošter. Nisem delal nekaj, da bi nekaj prinesel od doma, ampak sem poskušal to sceno, to svetlobo, ki jo danes tukaj občutim, mogoče malo preveč, ne, malo je vroče. Hotel sem to prezentirati, to, kar mi je zdaj najbolj v redu. Ustvarjalnost, ne glede na vse, ki se danes dogajajo, je, mislim, da je ustvarjalnost bo. Zdaj pravi, imamo umetno inteligenco, ne vem kaj vse, ampak ustvarjalnost je tisto, kaj je bistveno, ne? Ustvarjalnost bo.
0: Marija Bravnijo je Finka, štera se je pred 26 letami prišla s Finskoga včit na Molarsko akademijo v Pešt, pa je ostala na Vogrskom.
2: Én budapesti képzőművészeti egyetemen végeztem. Már 26 éve élek Magyarországon. Az aktív életemet igazából itt töltöttem Magyarországon, és vannak finn képzőművész barátaim, ismerőseim, meglátogatom a kiállításokat otthon, de inkább itt vagyok aktív, és itt élek, itt tevékenykedek. Nagyon fontos a fizikai jelenlét a képzőművészeti életben. Tehát, hogy hiába van social media, hiába online, nagyon sok minden megy, úgymond. De a fizikai jelenlét nagyon fontos. Hiába vagyok finn, de mivel Finnországban nem vagyok jelen, azért meg kell küzdeni magamnak azt a teret otthon, amikor ott kiállítást szeretnék például szervezni, vagy egyáltalán részt venni az otthoni, akármi művészeti tevékenységben. A művésztelepek szervezés, vagy a művésztelepek jelenléte, ez nagyon-nagyon erős a Közép-Kelet-Európában, illetve Balkánon. Nagyon sok helyen voltam, leszek, Albániában, Koszovóban, most megyek Észak-Makedóniában, aztán Romániában, Szlovákiában, Magyarországon. Nekem a művésztelepeken nem feltétlenül az alkotás a legfontosabb elem, hanem az, hogy találkozom új emberekkel, új művészekkel, látom az, a munkamódszereit, az, hogy dolgoznak, hogy léteznek a világban, mik az örömei, mik a bánatai, mik a kihívások, és az alkotás mellett ezek a beszélgetések a legfontosabbak számomra. Igazából mindenki ugye egyedül van a műtermében, és küzd, és alkot, és akkor így kiszabadulunk, és együtt vagyunk, és megosztatjuk ezeket a tapasztalatokat, együtt lehetünk. És természetesen a körülmények fontosak, a város, az a hely, ahol vagyunk, akik körülvesznek minket, a szervezők, például itt Szent Gotthárdon tárt karokkal, nagy szeretettel várnak mindig minket, és ez nagyon fontos. A város nem csak az utcák és a házak teszik meg, hanem az emberek. És itt a polgármester úr a családjával, a Szlovenek Szövetség, az egész csapat, aztán a konzulasszony a férjével olyan nagy szeretettel várnak minket, hogy ez érezhető, és ez fontos háttér. És részt vesznek itt a programokon, tudunk velük beszélgetni, eszmecsere. Az idei művésztelep mondjuk nekem most olyan szempontból is fontos, hogy nem csak résztvevője vagyok ennek a csodálatos művésztelepnek, hanem kiállíthatok itt a Templom Galériában, és megmutathatom a munkáimat a Szent Gotthárdi közösségnek. Megtiszteltetés volt számomra, hogy ez is így együtt van. Nagyon hálás vagyok, és ezek a pillanatok olyan, gyöngyszemek, hogy együtt lehetünk, és együtt alkothatunk.

0: István Vanyúr i Szigetvára je edineki par med molarem. Koksa koj počujte bejla vrona med črneme, pa koksa brani od peklenske vročine, kaj je kiparstvo fizično te bole žmetno kak molarstvo. De pa kak te čuli, je nej svojo tejlo varivo, like svoj material.
1: Nagyon kedves emberek, már régen óta is ismerek egy párat, többször voltam már itt, az Endre mindig volt, a Csuta Gyuri, nála voltam az ő által szervezett művésztelepen régen, többször összefutunk, nagyon jó barátságban vagyunk, mondhatom így. Ámulok, ahogy dolgoznak, mindig csodálom, ahogy átszellemülnek, odaállnak a vászon el, és teremtenek egy világot, úgyhogy szeretek velük lenni. Mindig úgy volt, hogy bármit lehet csinálni, szabad. Elkezdtem ilyen kis mitológia alakok, amik régen is voltak nekem, de most ezek a szárnyas figurák, tetszik ez a összekombinált, van farka, van feje, emberfeje, madárteste, madárszárnya. Ürügy arra, hogy különféle felületeket hozzak létre. Komoly üzenete a világ felé nincs, hanem jó ránézni, kellemes, egy kicsit kimozdít ebből a mai hétköznapi világból. Nagyon sok információ ér bennünket, és a jó egy kicsit üdítően, ahogy szeretünk egy vízpartra lemenni, és csak nézni a víznek a nyugtató felszínét, ilyet próbálok én létrehozni. Azt csináltam, hogy találtam drapériát, levizezem, mint ahogy régen a nagymesterek, a Michelangelo, de még a Stroblő Alajos is úgy tartotta nedvesen az agyagot, hogy a vizes ruhákat rátette, és ott emberük, akik ezt cserélgette. Na most ide egy időutazásban vagyok, szépen betakarom azt a részt, amit éppen nem munkálok, és akkor nem szárad ki olyan gyorsan.
0: Molarka gospa Wang Huijin je bila rodjena na Kinejzarskom. Če je zdajte slovenska ali kinejzarska molarka, slovenska pa kitajska te. To smo pa prej zagonili, ka na njenom kejpe šteroga ranč farba, so res Ankonje pa žide na pavt, štera je z Kine prek Evrope vodila do Afrike.
2: Jaz mislim, natančno je slovenski in kitajski umetnica. Zato, ker sem živela pol življenja na Kitajski, pol življenja, več življenja v Sloveniji, glavno ustvarjena dobe v Sloveniji. Ja, to je bilo na poti že več kot 2000 let. V teh poti imamo veliko imenuje svilina poti, konja poti, duhovno poti, civilizacije poti. To je moja tematika. Tudi zanimala preteklosti, kaj so bili na poti in danes in bodoče. Lansko leto sem bila v Monoštvu z pisatelji. Jaz sem kjela piše tri knjige, ilustracije svoje knjige. Sem videla tukaj študent bele slovenske knjige. Zelo priplavila in tudi globoke in performance, na ta način mene prijazna presnetila. Zato sem tudi videla tukaj zelo kulturno slovenski prostor. Jaz sem sicer že več kot 40 leta ustvarjena slikarstvo in pedagog. In sem končala olje slikarstvo osnovno, v Ljubljani akademija sem končala grafik. In potem na Nizozemski akademija je vse malo sodobno tehnike uči. Bisa važno, kaj je tematik. Ko bo dobra tematika, lahko nam pokaže, kaj lahko prezentanci slike. Tukaj sem naredila mešana tehnika akrila, olje in Photoshop.

0: Dragi poslušalci, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 1 do pol dvej. Z Bogom ostanite do drugega tedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je dal pripraviti neprofitni medijski ponudnik Duna ZDD leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Most Nemzetiségek Zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Német nemzetiségi zenét fognak hallani a következő fél órában. Kedves hallgatók, üdvözlöm Önöket a Nemzetiségek zenéje mai adásában. Schulteis Gábor vagyok a pécsi stúdióból. 1983-ban alakult meg a Taksonyi Szigeti Fiúk zenekar, és 30 éven keresztül zenélt svábbálokat, lakodalmakat és német zenei fesztiválokat Magyarországon és külföldön egyaránt. Következzen most egy kis zene az együttestől, aztán az elkövetkező 30 percben Kreisz László, az egykori Taksonyi Szigeti Fiúk vezetője lesz a beszélgető partnerem.

0: 30 évig zenélt együtt a Taksonyi Szigeti Fiúk nevű zenekar, rendkívül híres magyarországi német körökben, azt gondolom. Vendégem az együttes vezetője, Kreisz László. 1983-ban hogy találja meg 7 fiatal ember egymást, és hogy zenélnek együtt 30 évig?
1: Először csak 4-en találtunk egymásra, aztán az iskolai rendezvényeken, majd a nyugdíjas rendezvényeken mutathattuk meg, csillogtattuk meg tudásunkat. Ez vezetett odáig, hogy 84-85-ben már 5-en voltunk, és 2 olyan új taggal bővült akkor a csapat, akik közül az egyik az akkori Kossuth Lajos gimnázium nemzetiségi tagozatára járt, a Cvik András, és a gimnázium életében pedig nem kis szerepet játszott a zenekar, hiszen a nemzetiségi tagozatot népszerűsítették, és a népszerűsítésekre pedig a Cvik András, ahol tag volt, azt a zenekart vitték magukkal, ekkor még nem Szigeti Fiúk zenekarnak hívtak bennünket.
0: Beszéljünk egy kicsit a tagokról. Ki ez a 7 ember, mit kell tudni róluk?
1: Mi együtt nőttünk fel, de nem mind a 7-en, hanem csak 4-en, és abból az egyik kollégánk, a dobos kollégánk, akit Ruda Csabának hívnak, akivel alapítottuk a zenekart, ő az általános iskolai tanulmányaink befejezésével, ők elköltöztek Taksonyba, így került a Cvik András hozzánk Dunaharasztiról, és Dunaharasztiról még a Gerber Antal, akiknek egy nagyon híres fodrász üzletük van, és az Anti volt a másik tag, aki erősítette a taksonyi 3 főt, aki Rácz Ernő volt, és a Sutyinszki Mihály, és jó magam.
0: Tradicionális magyarországi német zenéről beszélünk minden esetben?
1: Akkor csak arról beszéltünk, amit az elődeinktől láttunk és hallottunk, mert mi is azt akartuk játszani. Akkor még ezt nem tudtuk, hogy mi a tradicionális és mi az autentikus, hanem egyszerűen azt akartuk játszani, amit az előttünk járó zenekarok játszottak.
0: Voltak híres zenekarok annak idején Taksonyban, akiket lehetett követni, és akikhez úgymond fel kellett nőni?
1: Hogyne, a Várga Móc, Matyi bácsi zenekara, a Gábler Jani bácsi, a Gábler zenekar, a Kreisz Ferenc zenekara, aki egyébként a Landesrat egyik alapító tagja is, a Kreisz zenekar, és akkor a Ruda zenekar, a Ruda Gusztáv és zenekara, a Ruda zenekar, az ő fia volt az én osztálytársam, és így adódott is a lehetőség. Vele egyébként már 81-82-ben zenélgettünk, és akkor az iskolának egy nagyon-nagyon klassz pedagógusa vezette a nyugdíjas klubot, és hát minden egyes fellépésre bennünket hívott azzal a 8-10 számmal, amit mi el tudtunk játszani.
0: Kedves hallgatók, zenélünk egy kicsit a Taksonyi Szigeti Fiúk zenekar felvételeiből, aztán folytatjuk a beszélgetést az együttes vezetőjével, Kreisz Lászlóval.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Kedves hallgatóink, Krájsz László a vendégem a mai adásban, a Taksonyi Szigeti Fiúk zenekarról beszélgetünk. 1983-ban alakult a zenekar. Mi volt az első igazán komoly mérföldkő a zenekar életében?
2: Az nem lett más, mint az első fellépések, ahol azt láttuk, így persze egy utólag visszatekintve, azt láttuk, hogy a szüleink és a mentoraink, ma már ezt így mondjuk, mentoraink felismerték bennünk azt a kis tehetséget, hogy miért ne mutatkozhatnának be a fiatalok is egy-egy rendezvényen. Úgyhogy ezért is tartom fontosnak, hogy az idősebb generáció bizony visszatudjon tekinteni, és előre is lásson, hogy felismerje a tehetségeket, és lehetőséget adjon neki. Ezt a lehetőséget kaptuk meg mi is, és látva a 30 évet, nem éltünk ezzel vissza, hanem igyekeztünk ezt hozzátenni.
1: 30 év egy komoly intervallum, azt gondolom, egy zenekar életében. Hogy lehet eljutni az első fellépésektől, ahogy ön is mondta, amíg az ember talán 10-15 számot tud eljátszani a szüleinek és az érdeklődő rokonságnak, hogy lehet eljutni addig, hogy 90-100-110 fellépése van egy együttesnek úgy, hogy az ember ezt nem főállásban csinálja, hanem mint munka mellett?
2: Persze ezeket most látom, 30 év után, hogy jutottunk el, meg milyen utat jártunk be, és hát mindenek előtt kell egy egészséges fanatizmus, ami nélkül nem megy. Kell mellé egy hatalmas jókedv, kell mellé egy hatalmas zeneszeretet, és ha mindezek megvannak, akkor még szükség van arra is, hogy egy hatalmas emberszeretetet is bírjunk, mert hisz közösségeket szórakoztatunk, bálokban zenéltünk, rendezvényeken léptünk fel, ahol mindig más és más emberrel oszthattuk meg a mi zenei ízlésvilágunkat. Úgyhogy a jókedv, a fanatizmus és egyfajta elszántság.
1: Zenész körökben néha viccelnek azzal, hogy 30 év még egy házasságból is sok. Hogy lehet egymással 30 évig úgy együtt zenélni, hogy komolyabb konfliktusok nélkül az ember ezt megúszza?
2: 30 éven át csak egy alapító kollégámmal maradtunk meg, ő a Rácz Ernő, aki az alapítástól kezdődően ott volt. Egyébként pedig összesen 20-25-en játszottak a zenekarban. Ezek közül 15-en voltak állandó tagjaink, és a másik 10 zenész barátunk pedig, hát bizony előfordult, hogy nem mindenhol tudott mindig mindenki ott lenni, és akkor megvoltak a dublőr, a helyettesítő zenészeink is, akik kisegítettek bennünket.
1: Gyakorlatilag most lehetne egy fúvós zenekart is alakítani ebből a 25 emberből?
2: Ez így van, a jubileum ünnepségünkön mind a 25 fő együtt ült a színpadon, és egy fúvós zenei produkciót adtunk elő, és így köszöntünk el az emberektől.
1: Hölgyeim és uraim, zenélünk ismételten egy kicsit a Taksonyi Szigeti Fiúk zenekartól, aztán folytatjuk a beszélgetést Krájsz Lászlóval.

0: A Taksonyi Szigeti Fiúk zenekarról beszélgetünk a mai adásban az együttes vezetőjével, Krájsz Lászlóval. Mivel tesz egy zenekarvezető legjobbat saját magának és a kollégáinak, hogyha elfogadja azt, hogy a fluktuáció egy zenekarban egy normális dolog, ami mindig új és új kihívás elé állítja, nem csak a zenekarvezetőt, hanem a zenekar tagjait is, de valahol mégis egy normális velejárója, főleg, hogyha 30 évig zenél együtt az ember a barátaival, a zenésztársaival.
1: Az első pillanatot volt nehéz elfogadni, amikor egy kollégánk mondta, hogy ő most továbbáll. Tehát akkor valami megváltozott bennem is, hogy bizony ezzel nem tudunk mit tenni, ha valakinek máshol van már feladata, akkor ő menni fog. Úgyhogy ez volt az a pillanat, amikor leültünk a zenekar, és azt mondtuk, hogy nekünk a saját arcunkat kell felépíteni, és aki ebben szívesen részt vesz, az meg fog találni bennünket. Tehát így 30 év után nem kerestünk zenészeket, mindig ránk találtak, és egyszerű volt tőlük megkérdezni, hogy jöttök-e velünk. Persze ezt nem így éltük meg, ezt csak utólag láttam, hogy ez történt. Viszont az is biztos, hogy a zenészbarátaink, akik így találtak ránk, ők hihetetlen értéket és tudást hoztak magukkal. Tehát mindig azt hittük, hogy már nincs tovább, és ebben a műfajban nem lehet ennél többet. Aztán rá kell jöjjünk, hogy a titok az a zenészekben rejlik, és ennek a titoknak az összehangolása pedig a csapatszellemben rejlik, és hogy ez a csapatszellem mindig adjon valamiféle zenei ajándékot, na ez múlik a zenekarvezetőn, hogy ő ezt az érzést összefogja. És aki ezt az érzést piszkálja, annak szólni kell, hogy ezért vagyunk együtt, ezt ne piszkáljuk. Elfogadták a kollégáim, és ezt mind úgy fogadták el, hogy nem a vezetőtől fogadták el, hanem az együtt töltött sok fellépésen megszerzett tapasztalás és élmény erősítette meg bennük, hogy ez tényleg így van. Tehát nem kell nagy csodákról beszélnünk, a tudást, az egyéni hangszeres tudást, az pedig mindenki ennek a szolgálatába állította. És ahol ez egy picit esetleg megbicsaklott, ott már láttuk, hogy egy idő után ott jön majd egy új kollégánk, mert ő már nem tudott úgy ezzel azonosulni. Még egyszer, nagyon nehéz minden egyes olyan pillanatra visszagondolni, amikor a kollégánk mondta azt, hogy ő most tovább áll, de ma már elmondhatom, hogy mindig jobb jött. Tehát mindig jobb zenész talált ránk. Miért talált ránk jobb zenész? Mert mindig valami olyasmit képviseltünk, ami messzebbre jutott el, másképp jutott el, és több emberhez jutott el. És egyfajta visszacsatolása volt, hogy milyen zenészekkel dolgozhattunk együtt. Pedig volt három olyan zenész kollégám is, akinek semmi köze nincs a sváb kultúrához, semmi köze nem volt a stílushoz, és semmi köze sem volt ez a temperamentumhoz. Ma már egy picit félek, mert mindegyik tud táncolni, mindegyik táncol a polgára, mindegyik ráérzett az ízére, és ráéreztek arra az örömre, ami a mi német-sváb zenénkben van, a mi harmónia világunk, a mi dallamvilágunk, az mindenhol a jót közvetíti, mert megénekeljük a környezetünket, megénekeljük a munkánkat, megénekeljük a szerelmünket, megénekeljük a rendezvényeinket, és ezt éljük át. Tehát rosszat nehéz mondani.
0: Minden zenekarvezetőtől megkérdezem, és érdekel az ön vélemény, és mi a fontosabb, hogy az ember találjon egy jó zenészt, vagy találjon egy olyan embert, akivel sokáig és békességben együtt tud állni a színpadon.
1: A zenekar arcát kell megtalálni. Minden más utána jön, ugyanis mindenki ehhez az érzéshez fog csatlakozni. És ha sikerül ezt az érzést a zenekar vezetőnek mindig fenntartania, tehát nem személyekre lebontva, hanem az érzést, akkor egyszerűen a kölcsönös tiszteleten alapul majd a zenekar működése, mert hál' Istennek egy egyéniség mindenki. Viszont mindenkinek más a zenei tudása, mindenkinek más a hangszeres tudása, mindenkinek más a habitusa. De azáltal, hogy megvan az a közös pont, az az érzés és élmény, amiért együtt vagyunk, ez mind szertefoszlik, és már csak az a kérdés, hogy hogyan lehet ebből az értékből egy közös produktumot létrehozni. Úgyhogy a válaszom az, hogy az érzés a fontos, minden más másod-harmadrendű, az jön.
0: Ha visszagondol a Taksonyi Szigeti Fiúk 30 éves történelmére, akkor mi az első érzés, ami az eszébe jut?
1: Az, hogy valami egyedi dolgot hoztunk létre, és jót. Ezt menet közben nem éreztük, Miután abba hagytuk, akkor láttuk, hogy ez a 30 év mit hagyott magunk után. És ezért merem most büszkén mondani, hogy egyedit és jót.
0: Kedves hallgatóink, egyedi és jó zenével búcsúzunk a mai adásban. A Tapsonyi Szigeti Fiúk vezetője, Krájsz László volt a beszélgető partnerem.
2: Ez is

Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában a Taksonyi Szigeti Fiúk együttest és vezetőjét Krájsz Lászlót ismerhették meg, amely együttes 30 éves történelmével meghatározó nyomot hagyott a magyarországi német zenei életben. Schwab zenével a jövő héten is jelentkezünk Nemzetiségek zenéje műsorunkban. A pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallották. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, tegyenek így a jövő héten is. A viszont hallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

červovani. Cítim sa angažovaný. A zrazu sa ma

večer bovan. Cítim sa angažovaný, a zrazu sa ma týka.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 4-e, vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: Usiklós, Misiki Csiziku, Imendan Csesztitájú, Iszve Najbalje Zsele, Mále Blizánke, Emilia i Izabela. Péri Pólicsú u Komló, Pavadom Rodzsendana, Jospunol Jépik Dozsiv Gyele u Zsivatú, Zsele Teta, Téták, Kamila i Hanga.
1: Hopp, bub!

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Tóma Tito, a világhírű flamenco gitáros és zeneszerző. Tóma Tito eredeti nevén José Fernández Torres 1958. augusztus 20-án született Almériában, Andalúziában. Zenész családban nőtt fel, édesapja és nagyapja is flamenco gitáros volt, így a hangszer és a műfaj már gyermekkorától meghatározta életét. 10 éves korában már fellépett szülővárosa egyik flamenco klubjában, és hamarosan a szakma is felfigyelt kivételes tehetségére. A pályáját meghatározó találkozások közül kiemelkedett Camarón de la Isla és Paco de Lucía. Tóma Tito 10 éves korában lett Camarón kísérő gitárosa, és együttműködésük közel 2 évtizeden át tartott. Camarón több meghatározó lemezén is Tóma Tito gitárját hallhatjuk, több alkalommal pedig Paco de Lucía is közreműködött mellettük. Az 1981-es Como el Agua című albumon például mindkét gitáros szerepel. Ez az időszak a flamenco fejlődésében is fontosnak bizonyult. Camarón és zenésztársai egyre újabb zenei megoldásokkal kísérleteztek, miközben megőrizték a műfaj hagyományos alapjait. Tóma Tito számára ez olyan zenei tapasztalatot jelentett, amely későbbi önálló pályájára is nagy hatással volt. Camarón 1992-es halála után Tóma Tito egyre inkább saját művészi útját járta. Szóló lemezein a hagyományos flamenco mellett a jazz és a latin zene hatásai is megjelentek. Különösen fontos együttműködése alakult ki a világhírű jazz zongoristával, Michel Camilóval. Spain című albumuk 2000-ben Latin Grammy

A színház világában szintén dolgozott, miközben koncertmuzsikusként továbbra is rendszeresen fellépett. Tomá Tito több mint 5 évtizedes pályafutása során a flamenco egyik meghatározó gitárosává vált. Zenéjében egyszerre van jelen az andalusz cigány flamenco hagyománya, a virtuóz gitárjáték és az új zenei irányzatok iránti nyitottság.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Tomá Tito felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

0: Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Október 4-én ebben a hónapban először jelentkezünk. Assisi Szent Ferenc a kereskedők, szegények, környezetvédők és az állatok védőszentjének ünnepén. Ajánlom is műsorunk tartalmát egy-egy mondatban. 3 évtizeddel ezelőtt alakult meg a fővárosi szlovák önkormányzat, a budapesti szlovák közösség érdekképviseletéért dolgoznak. Még 2 hétig jelentkezhetnek ösztöndíjprogramra a pedagógus képzésre járó nemzetiségi hallgatók, már 10 éve támogatják a fiatalokat. Időközi nemzetiségi választást tartottak Siklóson, megalakult és munkához is látott az új helyi szerb nemzetiségi önkormányzat. A tettek többet érnek a szavaknál. Emléktáblát avattak Vujic István, a budapesti horvát iskolaközpont legendás igazgatója tiszteletére. Sűrű programmal indult a szeptember. Az Eleki Román Hagyományőrző Egyesület minden hétvégén más-más városban lépett fel. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk 1 órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, hallgassák meg aktuális nemzetiségi híreinket. Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Kreszta István.
1: Örményország függetlenségének 35. évfordulója alkalmából az Országházban adták át az idei Ararat Örménységért díjat, melyet ezúttal 2 érdemeltek ki. Dr. Isekuc Sarolta, az Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület alapítója, korábbi elnöke, és Avanesian Alex, az Országos Örmény Önkormányzat első elnöke, több örmény kulturális egyesület vezetője, valamint a Nemzetiségi Rádió szerkesztő munkatársa. A díjátadó után a rendezvény a Kossuth téren folytatódott, ahol az Urátru Örmény Színház műsorát követően a Lev Eli zenekar adott koncertet. Gazdálkodásról, oktatási és kulturális intézmények eredményeiről, parlamenti érdekképviseletről és a választási kampány tanulságairól is tárgyalt szeptember 26-ai budapesti ülésén a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlése. A megbeszélésen elhangzott, hogy a teljesen, illetve részben saját fenntartású intézményekben több ezer gyermek és fiatal tanul, a magas szintű német nyelvoktatást pedig mindenütt a magyarországi német kultúra és identitás továbbadása egészíti ki. A horvát idegenforgalmi közösség október 8-án délután 3:30-tól őszi sajtótájékoztatót tart a budapesti Pullman szállodában. Herceg Ivana igazgató ismerteti a turisztikai szezon eredményeit, majd a magyar újságírók Gorszki Kotárral és a térség helyi termékeivel ismerkedhetnek meg. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata idén is várja a javaslatokat a Magyarországi Németségért aranydísztű kitüntetésre. A hazai németség legmagasabb elismerését minden évben azok kaphatják meg, akik tevékenységükkel hozzájárultak a nyelv, az anyagi és szellemi kulturális örökség, a hazai németség történelmi hagyományainak megőrzéséhez, illetve más módon segítették elő a német nemzetiség fennmaradását. További tudnivalók a kitüntetéssel kapcsolatban a www.ldu.hu oldalon találhatók. Kerekasztal beszélgetést tartanak Mohácson október 8-án arról, miként ismertethető meg a busójárás hagyománya a fiatalabb nemzedékekkel. A résztvevők az iskolai oktatás lehetőségeiről beszélgetnek, és bemutatják a Busók 7 pecsétes titkai című új illusztrált mesekönyvet is. Az érdeklődőket délután 17:30-ra várják a Szent Háromság utca 13 szám alatti kultúrkikötőbe. Kivégzett városok Poznán, Budapest 1956 és 1956 Lengyelország, Magyarország, történelem és emlékezet címmel kiállítás nyílik október 9-én délután 17:30 a Kőbányai Lengyel Házban, a 10. kerület Óhegy utca 11 szám alatt. A szervezők várnak minden érdeklődőt egy közös találkozásra, emlékezésre és gondolatébresztő beszélgetésre arról a történelemről, amely örökre összekötötte a lengyel és a magyar nemzetet. Pataki Béla a Gyermekormos című könyvét mutatják be a Hódmezővásárhelyi Besenyei Ferenc Kulturális Központban október 9-én 18 órától. A kötet dr. Kozma János mékeréki román származású gyermekorvos életét és 62 éves szakmai tevékenységét mutatja be. A 2020-ban elhunyt Kozma János megkapta a Pro Urbe díjat és páciensei szavazatai alapján 2017-ben a Kárpát-medence házi gyermekorvosa címet is. In Memoriam Fuzik János címmel megemlékezést tartanak Budapesten október 10-én 10 órától. Egykori kollégánk a Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdiójában közreműködött az első szlovák televíziós magazin elindításában. 1999-ben az Országos Szlovák Önkormányzat elnökévé választották. 2014-ben ő lett a szlovák nemzetiség első szószólója,

0: tanácskozással indul. A budapesti Tököliánumban 11 órakor kezdődő fórumon számos hazai és szerbiai előadót hallgathatunk majd az 1826-ban Pesten megalakult Matica Srpskáról, a szerb nép legrégebbi irodalmi, kulturális és tudományos intézményéről. Este 19 órától a budapesti Szépművészeti Múzeumban koncertet ad Divna Ljubojevic, aki a Melodi kórussal több mint 3 évtizede lép fel, bemutatva a szerb, bizánci és az ortodox zenei örökség legértékesebb műveit. A koncert ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
1: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, nagyszabású ünnepséget szerveztek a fővárosi szlovák önkormányzat megalakulásának 30. évfordulója alkalmából, szeptember 23-án Budapesten. A szervezet 22 kerületi szlovák önkormányzat tevékenységét fogja össze, emellett kiadója a Budapesti Szlovák című folyóiratnak. Szárnyai alatt működik kórus, folklóregyesület és nyugdíjas klub is. Emellett feladatai közé tartozik a szlovák nemzetiségű polgárok jogainak és érdekeinek védelme, kultúrájának támogatása, anyanyelvének, valamint az elődöktől örökölt szellemi örökség ápolása. A jubileumi rendezvényre ellátogatott kolléganőnk Makai Ildikó is, aki elsőként a testület elnökét kérdezte.
1: Horthy Andrásné már a harmadik ciklusban elnöke a fővárosi szlovák önkormányzatnak. Mit jelent az ön számára ez a megbízatás?
2: Elsősorban az éves programok szervezése, a budapesti szlovákok összefogása, az összetartozás erősítése, közös programok, kulturális rendezvények, a fővárosi szlovákok napja rendezvényének, meg egy ilyen rendezvény megrendezésével, mint a mai, amit a 3. kerületi szlovák önkormányzattal és a 12.-13. kerületi szlovák önkormányzattal közösen szerveztünk. És hát a mai nap ünnepeltük a szlovák önkormányzatiság 30. évfordulóját egy nagyon gazdag programmal, mert meghívtunk egy színjátszó csoportot Szlovákiából, akik Ú, azok a nők címmel egy komédiát adtak elő, énekelt az Ozvana kórus, táncolt a Lipatánc együttes, meghallgattuk Hrivnák Mihály életéről szóló könyvnek a bemutatását, tevékenységének az összefoglalását,

0: és a napot most egy közös vacsorával fogjuk zárni.
1: Holosi Tiborné hosszú éveken át vezette a fővárosi szlovák önkormányzatot. Hogyan emlékszik a kezdetekre?
2: Hát megalakuláskor nagy örömünkre olyan tagok jelentkeztek, és kérték, hogy alakítsunk itt önkormányzatot, akik jól ismerték a törvényt, hiszen a törvényhozásnál is már aktívan szerepeltünk, tehát felülvizsgáltuk, véleményeztük a nemzetiségi törvényt, és nagyon jól ismertük, hogy mik a feltételek ahhoz, hogy önkormányzatot hozunk létre. Nagyon nagy lelkesedéssel állt mindenki a témához, senkinek nem volt probléma, hogy estig dolgozni kell. Mindegyikünknek volt egy reszortja. Egyik a konferenciát szervezte meg, a másik a nyugdíjasokat vezette, a harmadik az énekkart vezette, a negyedik az újságot írta. És nem volt probléma az, hogy lektorálni kell esetleg nyelvi lektorként, végigolvasni az egész újságot, mielőtt megjelenik, és rögtön első évben újságot jelentett, meg következő évben, meg szerveztük a konferenciát, és olyan lelkesedéssel dolgozott mindenki. Nagyon aktív élet folyt annak idején a szlovák önkormányzatban, ifjúság ösztöndíjasait támogatva. Kineveltünk magunk mögött egy olyan generációt, akik közül most nagyon sokan önkormányzati képviselők vagy elnökök a budapesti kerületekben.
1: A fővárosi szlovák önkormányzat jubileumi rendezvényén jelen volt az országos szlovák önkormányzat elnöke, Hollerné Racskó Erzsébet is, aki egyben a terézvárosi szlovák önkormányzat elnöke.
3: Milyen kapcsolatuk van az egyes kerületi szlovák önkormányzatoknak itt Budapesten a fővárosi szlovák önkormányzattal?
4: Akkor, amikor a kerületi szlovák önkormányzatok megalakultak, így a 6. kerületben is, a terézvárosi szlovák önkormányzat, akkor nagyon rövid idő alatt rájöttünk arra, hogy akkor tudunk eredményesen működni, hogyha együttműködünk a többi kerületi szlovák önkormányzattal, és a fővárosi szlovák önkormányzat is akkor tud sikeres lenni, és akkor lesz képes megszervezni a rendezvényeit, és megvalósítani a célokat, amelyeket kitűz magának, hogyha együttműködünk, és hogyha azokat a forrásokat, amelyek rendelkezésünkre állnak, ezeknek a közös céloknak a szolgálatába állítjuk. Így van az, hogy például a terézvárosi szlovák önkormányzat rendszeres támogatója a Budapesti Szlovák című lap kiadásának, vagy a Budapesti Szlovákok napja rendezvénynek, vagy akár korábban a széleses részvétellel megszervezett budapesti szlovák báloknak. Ez a véleményem szerint nagyon fontos, és itt Budapesten különösen, mert teljesen más feltételei vannak a működésnek és a létezésnek, mint egy települési önkormányzat esetében, egy kisebb községben vagy városban.
1: Galda Levente, a fővárosi szlovák önkormányzat alelnöke. Mit jelent számodra ez a funkció, ez a feladat?
5: Őszinte megtiszteltetés számomra, hogy két ciklus után, mint képviselő tagja a fővárosi szlovák önkormányzatnak, 2024. októberétől már alelnökeként képviselhetem szlovák közösségünket Budapesten, abban a történelmi pillanatban, amikor is 22 nemzetiségi szlovák önkormányzat jöhetett létre. A 22 önkormányzattal, illetve a fővárosi önkormányzattal és az országossal együtt gyakorlatilag 24 testület dolgozik a fővárosi szlovákok érdekképviseletéért és hagyományainak megőrzéséért.
1: Itt az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ aulájában egy kiállítás látható, mely bemutatja a budapestjánszki szlovák, a budapesti szlovák folyóirat egyes számait.
5: Igyekeztünk a 30 évre visszatekintő széles spektrumot itt ezen a panelkiállításon bemutatni a kedves vendégeknek, érdeklődőknek, egészen a kezdetektől napjainkig. Kiemeltük a budapesti szlovák című folyóiratból azokat az eseményeket, amelyek évről évre megrendezésre kerülnek általunk, és egyéb iránt nagyon fontos azt kiemelnünk, hogy a budapestjánszki szlovák című folyóiratunk egyedülálló a fővárosi szintű nemzetiségi önkormányzatok életében, tehát egyetlen más közösségnek sincs a nemzetiségi területen az országos lapján kívül saját nemzetiségi nyelvű folyóirata Budapesten, és ugye ez egy páratlan lehetőség a tekintetben is, hogy megszólítsuk közvetlenül azokat a választópolgárokat, akik a bizalmukról biztosítottak bennünket, és lehetővé teszik számunkra ezt a kontinuitást a szlovák közösség fennmaradásának érdekében a fővárosban.

0: Október 21-éig jelentkezhetnek ösztöndíjra azok a nemzetiségi hallgatók, akik pedagógus képzésre járnak, és később nemzetiségi oktatási intézményben szeretnének elhelyezkedni. Már 10 éve részesülhetnek havi támogatásban a nemzetiségi hallgatók, hogy minél többen válasszák ezt a pályát. Weigert József, a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ vezetője, a kezdetektől a projekt egyik lebonyolítója. Arnold Krisztina riportja következik.
1: Az ösztöndíj program 2018-ban indult visszamenőlegesen a 2017-18-es tanév első fél évére, mert a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata vezetése, az Oktatási Bizottság és az akkori szószólónk, illetve a későbbi parlamenti képviselőnk Ritter Imre javaslatára megvizsgáltuk az óvodai szakos ellátottságot, tehát mennyi nemzetiség, német nemzetiség is pedagógus, óvónő van az óvodákban. És azt tapasztaltuk, hogy itt jelentős hiány van, és a hiányt abban gondoltuk megoldani, vagy segíteni ennek a leküzdésében, hogy egy ösztöndíj programot indítottunk. Az akkori elsőéves hallgatók, óvodapedagógus elsőéves hallgatók jelentkezhettek, 93-an voltak, ez nem csak a német nemzetiségi óvónőkre vonatkozott, mert közben megkérdezték a más nemzetiségeket is, hogy ők hogy állnak ezzel a dologgal, milyen az ellátottságok, és ők is jelezték, hogy itt bizony már vészharangot kell kongatni. Így 7 társ önkormányzat, 7 nemzetiségi országos önkormányzat hallgatói vannak a programba. Jól lehet annak a 7-nek, amelynek van egyetemi, illetve főiskolai pedagógus képzése. Ez a program évről évre kitágult, és egyre több jelentkezőnek adtunk lehetőséget. Az első az volt, hogy az óvodapedagógusok mindhárom év folyamára, aztán az tanítóképzőkben tanulók jelentkezhettek. Most ez kitárult mindenkire, az óvodapedagógus, alsótagozatos, a tanítóképzés, illetve a tanárképzés minden nemzetiségi szakára, nappali tagozatos hallgatók, illetve levelező hallgatók részére is. Ez a program gyakorlatilag ott tart most közel 10 év távlatából, hogy közel 1000 szerződést kötöttünk a hallgatókkal, jelenleg több mint 200 aktív hallgatóválunk jogviszonyban. Ez nem kevés, most egy picit itt szeptemberben azért kevesebb a számuk, mert ugye ezek a hallgatók az elmúlt tanévnek a végén diplomáztak, és ők átkerültek abba a státuszba, hogy ő nekik most mint egy teljesítési szakasz indul. Ezeknek a száma 400 körül van. Alapvetően az ösztöndíjprogram azt vallja, hogy azok a hallgatók, akik ösztöndíjba részesülnek, legalább annyi ideig helyezkedjenek el nemzetiségi köznevelési intézményekben, amennyi ideig ők az ösztöndíjat kap.
2: Eltelt 10 év, van már látszata annak, több elegendő, vagy ebbe az irányba indult el a pedagógus ellátottság?
1: Ez önmagában egy sikertörténet, főleg az óvodában látjuk azt, hogy telítődik a piac, ha úgy tetszik. Volt már olyan nemzetiségi önkormányzat, ahol szólnom kellett, hogy betellett a hely, tehát több ösztöndíjasunk van, mint ami álláshelyük van. Ez jobbára azzal függ össze, hogy a kisebb nemzetiségeknek jóval kisebb az oktatási intézmények száma, ha így tetszik, itt az óvoda és az általános iskolára gondolok, és itt a felvevő piac gyakorlatilag betelítődik.
2: Mit tudnak tenni a diákok, ha nem találnak munkát?
1: Én azt gondolom, hogy a diákok, akik most például ebben a jelentkezési szakaszban jönnek és jelentkeznek a pályázati felületünkön keresztül, már most tájékozódjanak arról, hogy 3, 4, 5 év után van-e lehetőség a környezetükben, szülőhelyükön, városukban, közeli városban arra, hogy ők majd valamikor elhelyezkedjenek. Akik a programban vannak, és nagyon már a program végén vannak, tehát a tanulmányaik végén vannak, azoknak azt javaslom, hogy kezdjék el megkeresni a potenciális helyeket, ahol őket alkalmazni tudják.
2: Mi a feladat évközben ezzel az egész projekttel?
1: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a programnak a gondozója. A pénzügyi apparátusa intézi mindig az utalásokat. De a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ munkatársai végzik az adminisztratív felületen a munkát, folyamatos kapcsolatot tartanak a hallgatókkal, mindig van valami, amivel megkeresnek a hallgatók, hogy lehet szüneteltetni, megszüntetni, mit kell most csinálni, jaj, elfelejtettem, most például hiánypótlások, hogyha nem jutották be a megfelelő dokumentumokat, vagy nem jól töltötték, rossz helyre töltötték föl, akkor nekik segítünk ebben a dologban. Most nagyon intenzív szakasz jön október 22-ig, az a jelentkezési határidőnek a vége, itt a társ önkormányzatokat is megkeressük, mert őnekik hozzá kell járulni, hogy a hallgató kapjon ösztöndíjat, meg hogy tudjanak is róla. A hallgatónak viszont az a feladata, hogy lehető legjobb átlagot produkálja, hiszen az átlaghoz mérjük az ösztöndíj, a havi ösztöndíj mennyiségét is. Nagyon sokan azt mondták, hogy az ösztöndíj nagysága, tehát a havi pénzösszeg, az arra motiválja őket, hogy minél jobb átlagot érjenek el, 4,5 felett jelentős a havi mennyisége az ösztöndíjnak, a 2,5 alatti átlaga rendelkező hallgatók átmentileg nem kapnak ösztöndíjat. Ezzel is azt szeretnénk motiválni, hogy képzett, elhivatott, módszertanilag, nyelvileg jól képzett hallgatók kerüljenek ki, mondjuk azt, hogy a katedrára, mert a jövő generációja függ ettől. Azt is elvárjuk, amennyiben kapcsolatban van a helyi önkormányzattal, hogy vegyenek részt ezek a hallgatók helyi nemzetiségi programokon, mint például a Születi Fesztivál, egy sváb bál szervezése, bármi, akár háttér nem kell, hogy konferáljon, de az, annak is örülnénk, hogyha ha a nyelvet használnák, és akkor így demonstrálnák, hogy pedagógusok, nyelvileg jól képzett pedagógusok.

0: Időközi nemzetiségi választást tartottak szeptember 13-án Siklóson, miután a helyi szerb nemzetiségi önkormányzat korábbi képviselőtestülete a nyáron feloszlott. A kiírt választás sikeres volt. Az új összetételű szerbek siklósi önkormányzatának alakulóülését szeptember 23-án rendezték a helyi polgármesteri hivatalban, amelyen ott járt kollégánk Mándigy Predrág is.
1: Mint a nemzetiségek jogairól, szóló törvény szerinti, szerb nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során, nemzetiségi közösségemhez hű leszek.
2: Esküdtesznek az időközi választáson mandátumot nyert szerbek siklósi önkormányzatának új tagjai. A választásokra azért volt szükség, mert nyáron mindhárom nemzetiségi képviselő, Jánosov Milán, Tóth Angéla és Jánosov Iván lemondott mandátumáról, rajtuk kívül pedig 2024-ben nem indult más, aki a helyükbe léphetett volna. Dr. Markovics Boglárkát, Siklósváros jegyzőjét hallják.
3: Az időközi választásra azért került sor, mert a szerbek siklósi önkormányzatának a képviselőtestületi tagjai lemondásokat jelentették be, lemondó nyilatkozataikat nyújtották be. Ezt követően, mivel az előző választáson nem volt több jelölt, akikkel fel lehetett volna tölteni a megüresedett mandátumokat, erre tekintettel időközi választás kiírása vált szükségessé. Ennek az időpontját a helyi választási bizottság tűzte ki szeptember 13-ra. Szeptember 13-án meg is tartották a választást, annak rendes módja szerint ez egy szavazókörben történt, tehát egész településen egy szavazókörben vártuk a választópolgárokat. A névjegyzék, ugye központi névjegyzék szinten folyamatosan vezetve volt, és amikor a választás megtörtént, akkor megképződött a nemzeti választási rendszerben egy szavazóköri névjegyzék, akik a szavazóköri névjegyzéken szerepeltek, ők vehettek részt a szeptember 13-ai választáson.
2: Az időközi választás eredményeit dr. Gála Andrea, a Siklósi Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette.
1: A névjegyzékben lévő választópolgárok 30-an voltak, ebből 18-an jelentek meg a szavazáson, 18 érvényes szavazatot számláltunk össze, 60%-os részvételi arány volt így a választáson, mindent rendben találtunk, érvényes szavazatok voltak. Említeném most a választás eredményét. Bacsvánovics Szlobodán 9 szavazatot kapott, Vecserinovics Szrétó 14 szavazatot, Pandur Ránka Radovánka 15 szavazattal került a szerb kisebbségi önkormányzat tagjai közé. Ezzel gratulálok önöknek, és kívánok munkájukhoz eredményt, sikert, és használják energiájukat, képességeiket, a legjobbakat, hogy az önök által támogatott szerb kisebbséget megfelelő módon képviseljék.
2: Az eskütételt követően a szerbek siklósi önkormányzatának elnökévé Pandur Ránka Radovánkát, alelnökévé pedig Vecserinovics Szrétót választották. Az önkormányzati ülések jegyzőkönyveinek hitelesítője pedig Bacsvanin Szlobodán lesz. Az új testület tagjai egyhangulag úgy döntöttek, hogy munkájukat a siklósi szerb közösség érdekében végzik, és tisztségük ellátásáért nem vesznek fel tiszteletdíjat. Az alakulóülés végén Pandur Ránka Radovánka, a szerbek siklósi önkormányzatának elnöke, a város vezetésének támogatását kérte, és abbéli reményét fejezte ki, hogy a települési önkormányzat és a szerb nemzetiségi önkormányzat között eredményes együttműködés alakul ki. Ami pedig a célokat illeti, az elnökasszony a következőket emelte ki.
4: A 2026-os évben nagy terveink még annyira nincsenek. Vannak pályázati céljaink, amit szeretnénk megpályázni, tehát LIDER pályázatban, amihez már most is jeleztem az önkormányzatnak, hogy kérnénk szépen a segítségüket a háttértámogatásba, illetőlegesen szeretnénk ugye a Göntérhegyen a Sztáván Siljávenovicsnak a síremlékét ezt rendezni, a tulajdonjogviszonyokat, hogy az visszakerüljön a méltó tulajdonossához, tehát vagy az egyházhoz, vagy a szerb kisebbségi önkormányzat tulajdonához. jogába. Ezek egyelőre a céljaink. Ezen kívül távlati célokat még nem tudok meghatározni, mert még nem látok költségvetést, illetőlegesen nem tudom, hogy mit hagytak az elődeink ránk.
2: A göntéri zarándok helyet szeretnék megmenteni a szerbség részére. Nem lesz könnyű feladat, de az elhivatottságot, a határozottságot látom önöknél.
4: Próbálkozunk a lehetőségeinkhez mérten, tehát igen, megvan a cél, megvan, hogy megtörténjen ez az adott folyamat. Reménykedünk benne, hogy a jelenlegi tulajpartner lesz beemben. Már egy pár követ megmozgattam ez ügyben, mint magánszemély, remélhetőleg, hogy ez mint a kisebbség részéről nem fogunk visszautasítást kapni, illetőlegesen az önkormányzat is adta háttértámogatást, hogy segítenek minket ebben, hogy ezt a célt végigvigyük.
2: A siklósiak is sokat várnak önöktől, főleg mondjuk a szerb kultúra, illetve a szentszávai szerb ortodoxia bemutatása, illetve népszerűsítése területén.
4: Próbálkozni fogunk ebbennek a kiterjesztésében is, próbálkozunk az, hogy bemutassuk a kultúránkat. Az idejében ugye az augusztusi göntéri Sztevan Siljanovicsos ünnepséget is ezért vállaltuk be a férjemmel, hogy lássák, hogy vagyunk, tehát kevesen vagyunk, de vagyunk. Próbáljuk fönntartani azt, amink van. Remélhetőleg ez majd kibővül a jövő évben, az idejében még nem tudom, hogy mi fog történni, mint mondtam is, tehát az anyagi keretek szerintem eléggé mértek meg alacsonyak ahhoz, hogy én itt nagy terveket szőjek, főleg, hogyha esetlegesen ezek a tervek, amik ugye a kivásárlással kapcsolatban végez mennek, mert lehet, hogy egy kicsit megmozgatja az anyagi kereteinket is. Úgyhogy próbálkozunk benne, hogy minden jobban be tudjuk mutatni a kultúránkat, a hagyományainkat, illetőlegesen, ha már van például a várban is egy szobánk, hogy azt is felújításra szeretnénk szánni. A Szrétó ebben nagyon szeretne részt venni, és mondta, hogy ennek a megmozgatója, ha már egyszer kaptunk lehetőséget, mutatkozzunk be ott is.
2: Az alakuló ülésen külön hangsúlyozta, hogy szeretnének egy eredményes együttműködést a siklósi önkormányzattal, de feltételezem, hogy ugyanez vonatkozik a Baranya megyében működő többi szerb nemzetiségi önkormányzatra is.
4: Természetesen szeretnénk partneri kapcsolatot fenntartani a többi önkormányzatunkkal is, tehát a szerbekkel együtt. Nem határolódunk el semmitől, sőt, hogyha a programok által mondjuk, hogy összetudnánk kapcsolódni, annak is nagyon örülnénk. Az önkormányzatot azért mondtam, mert ők már fölkerestek minket akkor, amikor az egész választásos dolog megtörtént, tehát hogy megmondták, hogy háttértámogatást eddig is és ezután is hajlandóak nyújtani, úgyhogy bízunk benne a partneri kapcsolatnak a széles körülbelül együttműködésében.
2: Következő feladat?
4: Hát azt majd meglátjuk, mint mondtam is, az anyagi keretek nehezek, úgyhogy a következő feladat, hogy ez a pályázat be legyen adva, mert ez november elejei, és ez sürget minket, főleg, hogy építéssel járó, tehát nekem ezt elég rendesen ütni kell ahhoz, hogy ezt be tudjuk adni, ha már egyszer lehetőség lenne rá, használjuk ki, illetve ez is, hogy az a tulajdonjog megváltozás, ez megtörténjen és visszakerüljön a méltó helyére, aminek ott a helye.
2: Örvendetes, hogy nagyon optimistán indultak el ezen az úton. Reméljük nem lesz köröngyös, sikeres lesz.
4: Bízunk benne.

0: Emléktáblát avattak Budapesten Vujic István, a Horvát Iskola Központ egykori igazgatója tiszteletére, aki meghatározó szerepet játszott a hazai horvát nemzetiségi oktatás és önkormányzatiság alakításában. Az ünnepségen fellépett a horvát hagyományőrző együttes énekkara és a Hosig zenekara. A következőkben Osztrogonác Józsefet, a Magyarországi Horvátok Szövetségének elnökét, és Vujic István unokáját, Vujic Mirát hallják. A riporter Pavlekovics András.
1: Az idén ünnepeljük a horvát oktatás nevelés 80. évfordulóját. 1940 után ugye megjelentek az első tanáraink, akik járták az országot, megkezdték a horvát nyelv oktatását, falvakban, városokban, és ugyanúgy Pécset az első gimnáziumban, és Vujic István volt az a személyiség, akik sokunknak, nekem is, mint faluról jött fiatal gyerekek, akik Budapesten az akkori horvát szerb gimnáziumban tanultunk, érettségiztünk, ő volt az igazgató, aki több mint 2 évtizeden keresztül vezette ezt a neves a rózsák terén lévő épületben volt akkor az oktatás, ezt a nemes iskolát, és hát az ő tiszteletére 80. évforduló alapján gondoltuk, hogy egy emléktáblát avatunk neki itt a Hosigban, most már egy új horvát épületben.
2: Az emléktáblán az áll, hogy a tettek többet érnek a szavaknál.
1: Hát igen, azt hiszem ez egy régi jó mondás, valóban ő ilyen ember volt, tettek embere volt. Azt nem jelenti azt, hogy nem tudott szépen beszélni, ízes bunyavác horvát nyelven, de nagyon sokat tett valóban nem csak az oktatásért, hanem különben is a mi nemzetiségünkért több évtizeden keresztül.
2: Többen is megérdemelnének egy ilyen emlékezést, egy ilyen örök emléket.
1: Én azért is fejeztem be mai köszöntőmet, hogy ez legyen egy kezdet Budapesten, hiszen számtalan olyan professzorok van, akik legendárisak, ismertek voltak, sokat tettek, és amit hangsúlyoztam, ők maguk is faluról származtak. Aki faluról jöttünk a fővárosba, már eleve úgy fogadtak minket, hogy tudták, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, és nem csak a szakmai tudást, hanem az emberiségre is tanítottak minket.
2: Hogy élte meg ezeket a pillanatokat itt az emléktábla avatás során?
3: Ez számomra igazán lélekemelő volt, és őszintén szóval az utolsó ilyen alkalom, hogy így együtt emlékezhettünk rá, az sajnos a temetése volt 4 évvel ezelőtt, és ezzel szemben viszont most egy kifejezetten örömteli pillanat volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az összes szervezőnek, a Budapesti Horvát Önkormányzatnak és az iskolának is, hogy ezt lehetővé tették.
2: Ön is a diákja volt?
3: Én nem voltam a diákja, úgyhogy én általános iskolába jártam ide, akkor ő engem nem tanított, úgyhogy, de természetesen a vigyázó szeme az rám is kiterjedt az iskola keretein belül.
2: Mint nagypapa milyen volt?
3: Mint nagypapa kifejezetten engedékeny, lágyszívű, és nyilvánvalóan nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy otthon minél többet beszéljünk horvátul, és hogy ápoljuk a hagyományainkat, ez neki nagyon fontos volt.
2: Volt egy sajátos humora, hogy itt hallottuk.
3: Igen.
2: Igazán nem tekintélyelvű iskolát vezetett.
3: Azt mondanám, hogy gyakran megvolt a helye annak, hogy tehát a szórakozásnak, a megértésnek, de azért bizonyos helyzetekben én úgy hallottam, hogy elég szigorú is tudott lenni. Én ezt annyira személyesen nem éltem meg, csak elmondásokból.
2: Ahogy itt írja, a tettek többet érnek a szavaknál. Ő tett a családjáért, a közösségért.
3: Ez így van, tehát kifejezetten, ahogy itt elhangzott a beszédekben is, ő nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a közösség épüljön, hogy a horvát hagyományokat ápolják, és ebből kifolyólag egyébként nyilvánvalóan sokkal nagyobb gonddal vezette az iskolát, mint mondjuk átlagosan egy iskolaigazgató ezt tenni.
2: Önt köti valami még Kacsmárhoz?
3: Őszintén szólva nem szoktunk már arra járni, mert nem fér bele sajnos az időmbe, de vannak még bizonyos földjeink ott, de nagyon, nagyon rég voltam arra személyesen.

0: Szeptember 4-én és 5-én rendezték Békés Csabán a Vármegye napokat, a megyei összetartozás ünnepén a helyi értékeket, hagyományokat és közösségeket mutatták be. Színpadra léptek az eleki román táncosok is, akik szeptember első 3 hetében minden hétvégén szerepeltek valamilyen programon, így az Országos Román Gasztronómiai Fesztiválon, valamint az eleki román nemzetiségi napon is. Báth Györgyöt, az eleki román hagyományőrző egyesület vezetőjét, Bauer Ádám kérdezte.
1: Sűrű volt a program? Hogy bírták?
2: Hát mi mindig boldogok vagyunk, hogyha szerepelhetünk, és ugye kezdődött a megye nappal, és ott szerepeltünk, ott voltak az egyesületek, a megyei egyesületek, a megyei nemzetiségi önkormányzatok, és ott sátrakat kaptak, ahol ők bemutatták az ő termékeiket, és hoztak olyan ételt, olyan süteményeket, ami arra a nemzetiségre jellemző, és akkor ott bárki oda mehetett a sátorhoz, és megkóstolhatta ezeket a finom dolgokat. Természetesen délután elkezdődött a folklórműsor, ahol a megye különböző együttesei szerepeltek, többek között a Balasi, aztán a Tabán, aztán a szakiskolának a Harukernek a táncosai, a Kalád is, mi is szerepeltünk, és még voltak ott többen is, akik megmutatták, hogy ők milyen műsorra készültek erre a rendezvényre.
3: Szeptember 12-én Gyulán rendezték meg az Országos Román Gasztronómiai Fesztivált, amely immár 6. alkalommal volt a Várkertben, ahol a többségi társadalom és a városban látogató turisták is megismerhették a hazai román nemzetiség értékeit.
2: Rengetegen voltak. Egy csodálatos rendezvényen vettünk részt. Nagyon-nagyon sokan főztek, rengeteg ember összejött. Nagyon-nagyon sokan, ott volt a szegedi konzul, ott volt a gyulai konzul, aztán eljöttek Romániából szerepelni, énekesek voltak, táncosok voltak, és természetesen mi is fönt voltunk a színpadon, bemutattuk az eleki hagyományokat, és nagyon boldogok voltunk, hogy nagyon jól sikerült, és az emberek kíváncsiak voltak rá, rengeteg turista van Gyulán. És jöttek, és boldogok voltak, hogy ilyen műsort láthattak, mert az ország részeiből nyaralnak Gyulán, és hát ők látták ezeket a táncokat, sőt, még Sepp-Szentgyörgyről is voltak, hát gondolom ők is itt voltak a strandon, és hát itt töltöttek egy pár napot, és nagyon-nagyon tetszett nekik. Úgy a román tánc, a magyar tánc, tehát maga az egész műsor. Nagyon szépen meg volt szervezve, nagyon jó visszhangja volt az egésznek, úgyhogy örülünk meg, hogy megint részt vehetünk ezen a rendezvényen, amit az Országos Román Önkormányzat szervezett, és mi is ugye természetesen kaptunk meghívást, és elmentünk, és jól éreztük magunkat.
1: Egy héttel később, szeptember 19-én már otthon eleken táncoltak egy helyi rendezvényen, ahol az eleki román nemzetiség napja volt.
2: Az eleki román önkormányzat és természetesen a polgármesteri hivatal is segítette őket. Ők tervezték meg ezt a román napot. Nagyon örültünk neki, hogy ez is van, mert évente egyszer szokott lenni ételeken. Megtisztelt bennünket dr. Szucsigán László, a románok parlamenti szószólója, ő is itt volt, aztán volt itt ugye Mátáról román együttes, akik szerepeltek, eljött, ha nem is a polgármester úr, de valaki az önkormányzattól tiszteletét tette. Úgyhogy nagyon szép műsor volt az óvodásoktól kezdve, a román iskolán keresztül, aztán a pacsirta, aztán az elektánc együttes. Az elektánc együttes fiataljai 4 kantákkal ilyen ritmusgyakorlatokat végeztek, de csodálatos volt, nagyon tetszett a közönségnek. És akkor utána jött az eleki román hagyományőrző tánc egyesület, mi szerepeltünk, és a legvégén pedig a Mácsai együttes táncolt, és utána mindenki elfogyasztotta a finom babgulyást, amit ott főztek bográsba, és nagyon jól éreztük magunkat.
1: Szeptember hónapban nagyon sok eseményen vettek részt. Mi következik most? Lehet tudni már valamit a elkövetkezendő hetek fellépéseiről?
2: Megmondom őszintén, egy szünet lesz, mert nem úgy alakultak a dolgok, táncház lett volna, műrdési házban is, de különböző technikai dolgok miatt el fog maradni, de utána úgy is jönnek a többi fellépések. Aztán szeretnénk egy napot valahova az országba elmenni, ami közelebb van, kirándulni az Egyesülettel, és szeretnénk megnézni azokat a nevezetességeket, amik arra részre jellemzőek,

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Októberben az első nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a 30 éves fővárosi szlovák önkormányzat ünnepéről, a pedagógus képzésre járó nemzetiségi diákok ösztöndíj lehetőségéről, a siklósi szerb időközi nemzetiségi választásról, a budapesti horvát iskolaközpont egykori igazgatójáról, Vujić Istvánról, valamint az Eleki Román Hagyományőrző Egyesület legutóbbi fellépéseiről. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. A szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

egy baráthoz. Maria Poliduri, görög költő verse. Fordította Szabó Kálmán. Eljövök hozzád egy este. Befordulok a sarkon, hogy egyedül találjalak hajdani álmaiddal. Lassan szövi vékonyodó árnyékait az alkony, míg elhaladva meg-megáll magányos ablakodban. Csöndes szobád mélyén vársz rám, könyveid sokasága elhagyottan hever majd a némaság gúzsában. Melléd ülök, s felidézzük, ami emlékké válva már réges-régen elveszett, elmerült a halálban. S azt is, milyen keservesen éltünk, milyen siváran, s hogy nem várunk igazolást már semmiféle gondban, s hogy a pusztulás közeleg, és a néma homályban elhal a szó, s az utolsó gondolat is ellobban. De ablakodhoz lép az éj, s nesztelenül megállott. Balzsamot, csillagragyogást vegyít, és hűs szellőt hint a nagy üzenetbe, melyet a természet sugároz. És a szívedbe, melyet már többé a csönd sem őriz.

0: Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.